ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig Tiesto a Maxell, ez meg a Cinedi motto, Tiesto pedig befejezte idénre Ibizán a zenélést. Vannak, akik egészen szeptember végig, október elejéig kihúzzák a szezont, ő viszont azt mondta, hogy nem, most ez ennyi Ibizán, irány a stúdió. Hát, hajrá! Raid átoljon közben az igazi mai slágerek között, ez a Do It Again a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, melyik köztük pedig Shakirai a folytatás, viszont közben az is nagyon fontos, hogy hétfőn, délelőtt 10 órától mindenki a saját szemével megnézheti a rádió egy konténert, mert hogy a Corvin Plaza előtt ott lesz, és annyit tudunk, hogy ez a konténer tel is tele lesz ajándékkal, és egy rádió egy hallgató az összeset meg fogja nyerni. És mondom, aki megnézni a konténert, hétfőn megtalálja Atissal együtt egyébként, azért az is semmi. Közben pedig, ahogy ígértem, Shakira az igazi mai slágerek között a Die Die-ja folyt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek a Jonas Brothers, akik 50 állomásos amerikai turnét csinálnak épp. Ő pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, aki aktuálisan az egyik legmenőbb dalt hozták össze. Óriási sláger a Repeat It, az igazi mai slágerek között ezt indítom.

kettős gondját. Egy vándor vagyok, nehezen megérthető, de nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Csak sodródok az árral, és pont mint egy folyó folyok. Nekem az is elég, ha egy csillag rám mos

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kinek úgy telik az éjszaka? Remélem mindenki jól van, és élvezi a kedvenceket. A következő órában is lesz mit, mert hogy készülök újdonsággal Regál Lilitől, Robin Schulztól, sőt, Taylor Swift is jön a The Fate of Ophelia-val, a kezdésen pedig Purple Disco Machine a Hurts the Love-val és a Wonderful Life-val. Óriási kedvenc ez is, pár perc és hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig az az énekesnő, aki belépett a milliárdosok klubjába. Na nem cash tekintetében, mert az már rég megvolt, lejátszás tekintetében több alól is. J-Lo, aki most David Guettával hozza a Save Me Tonight-ot.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the rhythm. Az igazi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig újra külföldről kapott fellépési felkérést, nagyon menő! Ez meg az újdonsága a Hear Me!
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
2: Ez a Rádió

Hey, ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egymás után dobálom be az újabbnál újabb dalokat. Most például Robin Schulztól, szerintem szenzációs. Better Times, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: De azért picit majarítunk rajta, mert hogy Kuki folytatja, aki ma délután 5 órától is jön a 2 órás live mixer, aztán a kívánság műsorral. Én pedig mutatom a legújabb igazi mai slágerét, Garnerrel közösen, Kuki. Ez a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, viszont mindjárt 4 óra, szóval már csak másik 4 óra, és jönnek Balázsék 8-tól a Balázsék Weekenddel, addig viszont Loi a Switch Disco újdonsága mellett érkezik például Accent is meg, Martin Garrix. Az igazi mai slágerek között a Butterflies indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halálra van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és Let Me Take You Dancing mondta Jason Derulo, hát én is ezt mondom, mindenkit megtáncoltatok ebben az órában. Hát már amennyire egy 4 óra után van kedvünk táncolni, de remélem van, mert hogy a legnagyobb kedvencek jönnek hozzá. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től szemfeltől, ez a Sleep Tonight a

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténer pedig hamarosan újraindul, jövő héttől már lehet gyűjteni a kulcsokat az ország legmenőbb játékában, amiben egy konténer teli-teli pakolva lesz ajándékokkal, és ezt egy hallgató nyeri meg. Csak itt a Rádió 1-en. Emek közben Lóé, David Puentezzel és a legújabb közös igazi mai slágerrel, ez a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és szerintem nagyon menő, hogy egyre menőbb a könyv a fiatalok között, az Z generációban igazából státuszszimbólummá vált, olyannyira, hogy van olyan nagy divatház,

Aki olyan táskákat tervez, ami olyan, mintha egy könyvet tartanánk igazából a kezünkben, mert menő könyvet kell mászkálni, és menő könyveket olvasni, és ez egyébként tényleg menő. És ugyanezt gondolja Dua Lipa, akinek saját könyvklubja is van, szeptemberre is van már ajánlása, ezt is meg lehet nézni a social oldalain. Én pedig hozom az igazi mai slágerét, a Levitating-et itt a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: So don't call me up. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb helyszíneken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Napos és felhős időszakok váltakozhatnak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Ahogy arról a Nébih korábban már hírt adott, Baranya területén is megjelent az afrikai sertéspestis betegség, háztáji, kislétszámú állományokban tartott sertések esetében is. Fontos, hogy az állattartók minden sertés elhullásról haladéktalanul értesítsék állatorvosukat, és gondoskodjanak arról, hogy a háztáji disznóállomány ne kerüljön kapcsolatba a vaddisznókkal. Szászváron a járvány terjedésének megelőzése céljából összeírják a háztáji sertésállományokat. A sertéstartóktól szeptember 29-éig várják az adatszolgáltatást, e-mailben, telefonon vagy személyesen. A részletekről a nagyközség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Európai Uniós pályázat jelent meg a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a Beeline 2 program a határon átnyúló üzleti együttműködéseket kívánja segíteni. A program keretében egy-egy projekt teljes elszámolható költsége 75 és 375 ezer euró között lehet, ehhez 60 és 300 ezer euró közötti támogatás igényelhető. Az ügynökség tájékoztatása szerint a pályázatokat várhatóan szeptember 24-től lehet majd benyújtani, két hónapon át. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén Baranyában. Szombaton délután 4 és este 8 óra között lezárják Pécsváradon a Kossuth utca egy szakaszát, míg másnap reggel fél 7 és este 8 óra között a Nagypal és Geresdlak között vezető úton nem lehet majd közlekedni. Rendezvényt tartanak a hétvégén Bújban és környékén. Szombaton délután 2 órától vasárnap hajnalig a Bújt és Szajkot összekötő úton, illetve Búj belterületén sebességkorlátozás lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömmelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 11 perc járunk már 5 óra után, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 5-e van, a Lőrincek és a Viktorok, a névnaposok, sok boldogságot nekik, a legnagyobb kedvencek között pedig két tó és egy kis extra lendület, a Turn the Lights Off, amit már is indítok.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Shawn Mendest hozom, akit a világ egyik legkomolyabb divat cége választott modellnek. Jó kis fotók készültek, de jöhetne már egy új dal is Shawn Mendestől, csak halkan jegyzem meg. A nagy kedvenc viszont itt van, Shawn Mendes, és a There's Nothing Holding Me Back.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elsőre sokfelé kell ma számítani, de azért 26 fok lesz, holnap pedig úgy lesz 26 fok, hogy még különösebben eső sem, szóval hát azért egy egész kellemes hétvége áll előttünk. Időjárás tekintetében mindenképp, mellé pedig a legnagyobb kedvenceket válogatom, Train Drive By, a hírek után ezt indítom.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folyt a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Döntött a kormány a Mohácsi Duna híddal kapcsolatban. Napközben 30 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken reggel közösségi oldalán azt írta, a hídat tervek szerint megépül, de átalakítják a terveket. Az alföldi oldalon megrendelt kétszer kétsávos utat kiveszik a projektből, mert az nem indokolt. Marad a kétszer egysávos út, ami jelentős megtakarítást eredményez. Azt is hozzátette, a beruházás felülvizsgálata megállapította, hogy a híd nem alakítható át vasúti közlekedésre, és kétszer egysávosra sem szűkíthető. Szeptember 25-én és 26-án rendezik idén a kutatók éjszakáját. A rendezvény hivatalos honlapján már elérhetőek az idei programok. Idén újra több tucat településen várják az érdeklődőket. Kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok is kínálnak programokat minden korosztály számára. Az események idén is ingyenesen látogathatóak, ugyanakkor számos programra előzetesen regisztrálni kell. A részletekről már lehet tájékozódni a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Új játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat a 22 éves Geiger Bálinttal erősítette meg keretét, aki az Újpest játékosa és kölcsönbe érkezett a Baranyai csapathoz. Geiger Bálint az előző időszakot a horvát másodosztályban szereplő Karlovácnál töltötte, ám korábban a magyar MB3-ban és MB1-ben is szerepelt már. Geiger Bálint 181 cm magas, ballábas, és elsősorban a középpályán számítanak rá Kozár Misleyben. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén Baranyában. Szombaton délután 4 és este 8 óra között lezárják Pécsváradon a Kossuth utca egy szakaszát, míg másnap reggel fél 7 és este 8 óra között a Nagypal és Geresdlak között vezető úton nem lehet majd közlekedni. Rendezvényt tartanak a hétvégén Bújban és környékén. Szombaton délután 2 órától vasárnap hajnalig a Bújt és Szajkot összekötő úton, illetve Búj belterületén sebességkorlátozás lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szépen lassan ráhangolódunk erre a szombatra, ez hozom az igazi mai slágereket, és várom az üzeneteket 0620 311 111, Kamrád indít, ez a Feel Alive a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép laza tempó után egy igazi mai sláger rádió egy DJ-től, Regán Lilitől, aki ezen a héten megint egy külföldi fellépést jelentett, bár egymás után jönnek neki az ilyen felkérések. Nagyon menő, az igazi mai slágere pedig a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ezen a hétvégén rendezik a Csirkepaprikás Főző Fesztivált Bújban. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Ezen a hétvégén rendezik a hagyományos csirkepaprikás főző fesztivált Bújban. Szombaton a Kántorréten versenyeznek majd a főző csapatok, miközben számos szórakoztató program is vár a résztvevőkre. A megnyitó délután 3 órakor lesz, ezt követően a Rutkai Bori banda zenél, őket a Band of Streets követi. A főzőverseny eredményhirdetése 5 órakor várható. Este 8 órától pedig a Dala Mién 2.0 címmel Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar koncertezik. A nap szüreti bállal zárul. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabaduló szobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. Országos szinten enyhén emelkedett múlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Az eredmények szerint az elmúlt héten Budapesten, a főváros agglomerációjában, illetve Pécsett volt kimutatható mennyiségben jelen az örökítő anyag. A koncentráció mindegyik esetben az alacsony tartományban volt. A szakemberek közlése szerint ez az eredmény azt jelenti, hogy az érintett területeken a következő időszakban szórványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán Pécsvárad-Vémén térségében aszfaltoznak. Szintén aszfaltozási munkákra kell számítani az M60-ason, az M6-os felé vezető oldalon Szederkény térségében. Mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. Egészen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os úton Hírdnél útszűkület van érvényben, csomópontépítés miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és itt az első őszi hétvége. Remélem mindenki jól lehozta az első hetet, még ha ez nem is volt ilyen teljes hét, a legtöbbek te csak ilyen belerázódás, de hát azért ez már mégiscsak ősz, és azért nagy hőség nincs, de azért szerencsére még hidegre sem kell számítani. Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet. Ez most jó fog esni. Katy Perry, Daddy Yankee, Snow és a Kong Kálma, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem nincs már olyan, aki nem tud arról, hogy jön újra a rádió egy konténer, hát ennél nagyobb bőrület tavaly nem volt, és na, hogy visszahozzuk óriási nyereményekkel egy kulcs, ami mindent nyit, csak itt a rádió egyen.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel és a hét legjobb pillanataival. Nem lesz Balázs kívánság műsorából részlet, pedig hát azért a hétfőn abból is lehetne bevágni ezt-azt. Nagyon menő volt. Na, viszont, mondom, már csak egy óra is jönnek ők, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz a következő órában Zara Larsson, de készülök Martin Garrix-el, Taylor Swift-tel és Loival is. Az igazi mai sláger a Get Lucky, ami nyitja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
6: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén újra megrendezik a szigetvári Zrínyi napokat. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén újra megrendezik a Zrínyi napokat Szigetváron, melynek főprogramjai szeptember 11-e és 13-a között várják az érdeklődőket. A rendezvényen több mint 70 program vár a látogatókra. Népi játékok és játszóházak, korhű zene, táncszínház, kiállítások és vásárok nyújtanak kikapcsolódást a vendégeknek. A hagyományőrző programok mellett szombaton rendezik a Bogrács Mesterek versengését, ahol szabad tűzön készült ételek és készítőik versenyeznek majd. Lesznek zenés programok is, fellép a Melody Maker, a Delta, és lesz Mohikán Bódi László cipő emlékkoncert is. A részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Kulcsárlóca lett a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság ifjú kócsa Gőre, aki mentorával Zöldvári Ákos természetvédelmi őrrel képviseli majd a társaságot az országos döntőben. A finálét szeptember 23-a és 25-e között rendezik az Őrségi Nemzeti Parkban, ahol a 10 hazai nemzeti park legjobb ifjú kócsagőrei versengenek majd, hogy elnyerjék az idei Matula és Tutajos díjat és egy tanulmányutat egy európai nemzeti parkba. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában szeptember 20-án kezdi a bajnokságot a PVSK Panthers. A pécsi csapat idegenben a Budapest Mavc ellen játszik majd az első fordulóban. A két együttes azonban ennél korábban jövő héten is találkozik. Szeptember 10-én délután 17:30 a Lauber Dezső sportcsarnokban felkészülési meccset játszanak. Ezt követően a PVSK szurkolói ankétra várja a drukkereket. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán Pécsvárad Vémén térségében aszfaltoznak. Szintén aszfaltozási munkákra kell számítani az M60-ason, az M6-os felé vezető oldalon Szederkény térségében. Mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. Egészen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os úton Hírdnél útszűkület van érvényben, csomópontépítés miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Már 7 óra után járunk az első őszi hétvégén, és na, hogy ezen a hétvégén is az igazi mai slágerek nálunk szólnak, hogy Purple Disco Machine-t választottam Ásdisszal és a Beat of Your Heart-tal, aki pedig üzenne 0620 311.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy friss rádió sikert választottam Loitól, a német énekestől, aki befűzte David Puentest, aki pedig egy német DJ producer, aki mindig azt mondja, hogy az erős dallam a legfontosabb, ha azt megtalálja egy dalban, tud belőle slágert csinálni, hát közösen megcsinálták. Loi, David Puentest és a Golden Summer itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Döntött a kormány a Mohácsi Dunahiddal kapcsolatban. Napközben 30 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken reggel közösségi oldalán azt írta, a hídat tervek szerint megépül, de átalakítják a terveket. Az alföldi oldalon megrendelt kétszer kétsávos utat kiveszik a projektből, mert az nem indokolt. Marad a kétszer egysávos út, ami jelentős megtakarítást eredményez. Azt is hozzátette, a beruházás felülvizsgálata megállapította, hogy a híd nem alakítható át vasúti közlekedésre, és kétszer egysávosra sem szűkíthető. Európai Uniós pályázat jelent meg a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a BeLight2 program a határon átnyúló üzleti együttműködéseket kívánja segíteni. A program keretében egy-egy projekt teljes elszámolható költsége 75 és 375 ezer euró között lehet, ehhez 60 és 300 ezer euró közötti támogatás igényelhető. Az ügynökség tájékoztatása szerint a pályázatokat várhatóan szeptember 24-től lehet majd benyújtani, két hónapon át. Kulcsár Luca lett a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság ifjú kócsagőre, aki mentorával Zöldvári Ákos természetvédelmi őrrel képviseli majd a társaságot az országos döntőben. A finálét szeptember 23-a és 25-ek között rendezik az Őrségi Nemzeti Parkban, ahol a 10 hazai nemzeti park legjobb ifjú kócsagőrei versengenek majd, hogy elnyerjék az idei Matula és Tutajos díjat és egy tanulmányutat egy európai nemzeti parkba. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén Baranyában. Szombaton délután 4 és este 8 óra között lezárják Pécsváradon a Kossuth utca egy szakaszát, míg másnap reggel fél 7 és este 8 óra között a Nagypal és Geresdlak között vezető úton nem lehet majd közlekedni. Rendezvényt tartanak a hétvégén Bújban és környékén. Szombaton délután 2 órától vasárnap hajnalig a Bújt és Szajkot összekötő úton, illetve Búj belterületén sebességkorlátozás lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Taylor Swift a világ egyik leggazdagabb énekesnél, de szerintem még ő is felhúzna a szemöldökét, ha meghallaná, hogy mi minden lesz a Rádió 1 konténerben, amit valaki kinyithat majd. Már persze, ha nyer hozzá kulcsot, akkor meg lesz az esélye. És aki megnézni a konténert, az legelőször hétfőn délelőtt 10 órakor már megteheti, mert bemutatjuk a Corvin Plaza főbejáratánál. Minden további info a Radio 1.hu-n.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 10 órától pedig startol a rádió egy top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, szóval mindenki a lehető legjobb helyen van. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást a rádió egyel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ezen a hétvégén rendezik a Csirkepaprikás Főző Fesztivált Bújban. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Ezen a hétvégén rendezik a hagyományos csirkepaprikás főző fesztivált Bújban. Szombaton a Kántorréten versenyeznek majd a főző csapatok, miközben számos szórakoztató program is vár a résztvevőkre. A megnyitó délután 3 órakor lesz, ezt követően a Rutkai Bori Banda zenél, őket a Band of Streets követi. A főzőverseny eredményhirdetése 5 órakor várható. Este 8 órától pedig a Dala Mién 2.0 címmel Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar koncertezik. A nap szüreti bállal zárul. Pécsre látogat jövő héten a szabaduló kamion. A különleges, interaktív bűnmegelőzési eszköz célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A kamiont és a hozzá kapcsolt konténert egy különleges szabaduló szobává alakították át, ahol a résztvevők interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a témával. A szabaduló kamion szeptember 10-én és 11-én tartózkodik majd a városban, és elsősorban középiskolás csoportokat fogad a foglalkozásokra. Országos szinten enyhén emelkedett múlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Az eredmények szerint az elmúlt héten Budapesten, a főváros agglomerációjában, illetve Pécsett volt kimutatható mennyiségben jelen az örökítő anyag. A koncentráció mindegyik esetben az alacsony tartományban volt. A szakemberek közlése szerint ez az eredmény azt jelenti, hogy az érintett területeken a következő időszakban szorványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán Pécsvárad-Vémén térségében aszfaltoznak. Szintén aszfaltozási munkákra kell számítani az M60-ason, az M6-os felé vezető oldalon Szederkény térségében. Mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. Egészen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os úton Hírdnél útszűkület van érvényben, csomópontépítés miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és Balázs!
3: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Káros útak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
6: Igen.
7: Ugye? Így van, így indult
5: el a sztori. El akart repülni Krétára.
7: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
5: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
7: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
5: hogy
7: menni.
5: Nem akarsz elmenni.
6: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
5: Igen. Leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
7: Nem megy.
5: Okay. Most a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
6: Igen, ő már, én szerintem már, ő már bent volt a gépben, de kijött. és utána lehúzotta magát az utaslistáról.
5: Igen. Majd. Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betóra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
7: Figyelj az ember.
5: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
6: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
5: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen hát azt éreztem, beteg. Hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
7: És nem küldtek el a picsába? Figyelj! Már elnézést. Most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
6: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, szevasz,
7: hát fia, amíg
6: hagyják, ugye... hogy itt csiki-csukiz.
7: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
5: még lehet, hogy tudnak varjálni.
7: Egyébként van rá lehetőség.
5: Igen.
7: Érted?
5: Visszament a kapuhoz, a hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőz, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
7: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
5: eddig happy.
7: Jó.
5: Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
6: hogy ez mégsem.
5: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
6: A csajhoz ment, szerintetek?
5: Hát valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
7: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
6: Nem, csak nem. Hogy rájött, hogy mire oda... Tehát, hogy nem volt benne a biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán aha. akarja.
5: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kettős?
7: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
5: Semmit nincsen.
6: Visszafelé nem is veti jegyet ezek szerint.
5: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
7: De
5: van ilyen történet?
7: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
6: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
5: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív, hogy ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Heraklion, le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszajutat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
7: De ezt nem tudod időben sem megcsinálni.
5: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélyesem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
7: És adjanak egy repülőjegyet.
5: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzette még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
6: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
5: 70 euróra büntetett meg a vizet.
6: Az 80 kilós utas meg ott maradhat az első
7: igen,
6: ülésben.
7: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
6: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a haps, és azt mondta rá.
5: Nem tudod megfejteni, Kettős.
7: Ilyen bizonytalan, ilyen minél.
5: Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban szenvedett. Hívjuk így. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
6: Nem!
7: Persze! Amit ki se kellett fizetnem.
5: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, ami ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
7: LSD-trip. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő csak kifelé?
6: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt. Igen, a Héraklion csajjal.
5: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
6: Sőt, te nem lehet így a vize... a kalapját is.
7: Beülhetem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
5: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
6: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem is engedjenek vissza.
5: Jöjjétek, küldjük egy ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
7: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész, és
5: nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az elsüléshez, ezt fogod a kézipogyászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
6: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
5: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
7: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy nincs vissza a repülőjegyed.
5: De hát fulibuknál az kész, az tele van a könyv.
7: Igen, oda nem ülhetsz a pilóta ülébe.
5: Azt tuviknál áldog át, az a sósmogyorót hoztad.
6: Leül a WC-re.
5: A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fogd meg a bőröndödet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom inni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát ugye se beszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
7: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
5: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
6: Hát a valid a történt, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember, de az az igazság, hogy...
5: A férfi 12:08-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
6: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
7: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
5: Valószínűleg Héraklionba bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
6: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
5: Nem volt,
6: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
5: Nem állt akkor tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy cesztát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy cesztát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát
6: hát
5: lefotózott.
6: Az lehet, de az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája?
5: Visszafelé, igen. De a légitársaság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
6: Hova utazunk? kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról.
5: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
7: Ne, akkor már küld olyan, a leghosszabbra küldjük.
5: Jó, Peking.
7: Dubaj. De az nincs izé.
5: Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
6: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
5: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok krétára menni.
7: Kettő órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
5: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
6: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
5: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén újra megrendezik a szigetvári Zrínyi napokat. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén újra megrendezik a Zrínyi napokat Szigetváron, melynek főprogramjai szeptember 11-e és 13-a között várják az érdeklődőket. A rendezvényen több mint 70 program vár a látogatókra. Népi játékok és játszóházak, korhű zene, táncszínház, kiállítások és vásárok nyújtanak kikapcsolódást a vendégeknek. A hagyományőrző programok mellett szombaton rendezik a Bogrács Mesterek versengését, ahol szabad tűzön készült ételek és készítőik versenyeznek majd. Lesznek zenés programok is, fellép a Melody Maker, a Delta, és lesz Mohikán Bódi László cipő emlékkoncert is. A részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Kulcsárlóca lett a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság ifjú Kócsa Gőre, aki mentorával Zöldvári Ákos természetvédelmi őrrel képviseli majd a társaságot az országos döntőben. A finálét szeptember 23-a és 25-e között rendezik az Őrségi Nemzeti Parkban, ahol a 10 hazai nemzeti park legjobb ifjú kócsagőrei versengenek majd, hogy elnyerjék az idei Matula és Tutajos díjat és egy tanulmányutat egy európai nemzeti parkba. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában szeptember 20-án kezdi a bajnokságot a PVSK Panthers. A pécsi csapat idegenben a Budapest Mavs ellen játszik majd az első fordulóban. A két együttes azonban ennél korábban jövő héten is találkozik. Szeptember 10-én délután 17:30 a Lauber Dezső sportcsarnokban felkészülési meccset játszanak. Ezt követően a PVSK szurkolói ankétra várja a drukkereket. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán Pécsvárad Vémén térségében aszfaltoznak. Szintén aszfaltozási munkákra kell számítani az M60-ason, az M6-os felé vezető oldalon Szederkény térségében. Mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. Egészen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 6-os úton Hírdnél útszűkület van érvényben, csomópontépítés miatt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla. Egy magyar utas kigyilkolta a Wizzair logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni, Krétára elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizzair kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el hát, ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
1: Minden idők legbizonytalanabb utasa. De
0: tényleg?
1: Győztese, azt hiszem.
0: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a Matrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizzair alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint, de tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion, a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
1: Leült a lépcsőre.
0: Leült a lépcsőre, üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
2: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
0: Ő mégiscsak megint tetvett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Heraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja.
2: Mégse
0: akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
2: Ez a sztori nincs. Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
0: Igen.
2: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
0: Ezt ő kitalálta, hogy ő ott maradna a gépen.
2: Nem szállok én
0: le. Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezetőlégiutas kísérős, előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Heraklion Budapest járatra. Normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Heraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs. Ez nincs ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
1: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek, nagyon-nagyon szabályozottak.
0: Szigorúak.
1: Nagyon szigorúak, tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet, tehát hogy mindenért.
0: Igen, de
1: nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
0: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Hogy a reptére minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások. Tehát, hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a Wizzair személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Heraklion Budapest jegyet neki kinyomtatva.
2: És azt mondta, hogy uram, jó utazás, megvagyunk.
0: És megvagyunk.
1: És visszajött
0: a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megint hát, a 444, ja. ez lehet, hogy nem valid ez a sztori. És
2: sokan már PR cikkre gyanakodtak, hogy a Wizzair maga generálta ezt a sztorit.
0: Igen.
1: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Wizzair, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Wizzair az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történet, hogy mi megkerestük a Wizzairt, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
0: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert ugye arra gondoltunk is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Wizzair ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban.
1: Igen.
0: Elvileg ő valami nőhöz ment volna.
2: Úgy ment nőhöz, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
0: Igen.
2: Valaki ugye belógatta a hintát, a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
0: Ez milyen sztori.
2: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz. Soha többet
0: nem. A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
2: Igen.
1: És a repülőgépen jöttél rá, hogy mekkora
0: baj. És a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos lesz a Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na, itt van Radó András, a Wizzair kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: De mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
3: Hát leraktam a telefonomat, egy picit után olvastam, és hát most majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emlékén én se találkoztam. Meglepődtem.
0: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti Matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
3: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
2: Na de várjál, már itt nem arról igen. Volt szó egyszerűen, hogy nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök.
0: Igen.
2: Tehát itt hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
3: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valami olyan dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. Na és ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
1: De mi látszott ezen a fiatalemberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
3: Én azt merem mondani, hogy a Wizzairre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is van megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
1: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
3: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
0: Ez egyszerűen, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mászdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemenne, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
3: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza,

0: elmondta az ő szituációját.
1: Aha. Azok az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő, és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt, és úgy már nem olyan jó kritán lenni.
0: És a pilóták meg tudtak a központ, bocsánat, a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
1: Ja, már hogy a Wizz Air központ és a pilóták között van kapcsolat.
0: Így van, természetesen egy folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen csetszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
2: Aha. Az, amikor eljön az üzenet. Ezt nem hiszed el, mi történt.
1: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni. Előbb nem akart felszállni. Mit csináljunk vele? Igen. Jó, hát mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet fel benneteket. Ez jól jött, szerintem. Meg tök jó a sztori, meg tök kedves, tehát, hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ez ráadásul így kiírta. Tehát, hogy ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
0: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
2: Hát gerilla lenne, én is ezt mondanám.
1: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
2: A Ryanair hazahozza a Wizz Air.
1: Igen. András, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Se pénz, se nő. Azért az kemény.
2: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
3: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelmet.
1: Beráfutott a csetre.
3: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
3: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefons számot sincs hozzá.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi szeretlek ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
3: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy. Puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
3: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csináld!
3: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből
3: és
1: is mindenki...
3: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki...
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
2: Te rohadt mérges vagy, és meghalt.
1: Igen, szerencsétlen, hogy fekszik egy árakban.
3: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Randiztam egy lányzóval, 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi. Ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcálogunk egymástól. Tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
3: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
3: Igen.
1: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva,

0: így nem értem. Nem hittem, miután kérgettek.
1: Na, ennél jobb sztorit találj ki, kis pofát.
0: Igen, de az, hogy csaj volt, mert pasi nem hitt el. Tehát a csajt vitték be, érted, két napra, vagy 72 órára azért az úgy erős ebben a formában.
1: Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
0: Igen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
9: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
10: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
11: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
12: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi Cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi Cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalom.

0: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Döntött a kormány a Mohácsi Duna híddal kapcsolatban. Napközben 30 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Döntött a kormány a Mohácsi Dunahídról. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken reggel közösségi oldalán azt írta, a hídat tervek szerint megépül, de átalakítják a terveket. Az alföldi oldalon megrendelt kétszer kétsávos utat kiveszik a projektből, mert az nem indokolt. Marad a kétszer egysávos út, ami jelentős megtakarítást eredményez. Azt is hozzátette, a beruházás felülvizsgálata megállapította, hogy a híd nem alakítható át vasúti közlekedésre, és kétszer egysávosra sem szűkíthető. Szeptember 25-én és 26-án rendezik idén a kutatók éjszakáját. A rendezvény hivatalos honlapján már elérhetőek az idei programok. Idén újra több tucat településen várják az érdeklődőket. Kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok is kínálnak programokat minden korosztály számára. Az események idén is ingyenesen látogathatóak, ugyanakkor számos programra előzetesen regisztrálni kell. A részletekről már lehet tájékozódni a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Új játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat a 22 éves Geiger Bálinttal erősítette meg keretét, aki az Újpest játékosa és kölcsönbe érkezett a baranyai csapathoz. Geiger Bálint az előző időszakot a horvát másodosztályban szereplő Karlovácnál töltötte, ám korábban a magyar MB3-ban és MB1-ben is szerepelt már. Geiger Bálint 181 cm magas, ballábas, és elsősorban a középpályán számítanak rá Kozár Misleny-ben. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén Baranyában. Szombaton délután 4 és este 8 óra között lezárják Pécsváradon a Kossuth utca egy szakaszát, míg másnap reggel fél 7 és este 8 óra között a Nagypal és Geresdlak között vezető úton nem lehet majd közlekedni. Rendezvényt tartanak a hétvégén Bújban és környékén. Szombaton délután 2 órától vasárnap hajnalig a Bújt és Szajkot összekötő úton, illetve Búj belterületén sebességkorlátozás lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg, hát ez a hétvége hogy híre zseni volt, ivott egy kicsit.
2: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rúgott, szombaton kötött el a gépet?
1: Szombaton hajnalban kötött el a gépet, de ugye...
2: Ez előző esti, vagy aznapi?
1: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indultál el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba, lefekszel, alszol, fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz. Na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
2: Jó, mondjuk én...
1: Nem így gondolkodott.
2: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
1: Igen, ide jutsz, elrobsz egy kerékpárt.
2: Ugye, tehát eddig ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok. A kerékpár és a kisrepülő ellopása között, igen, én azt gondolom.
1: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? Uh-huh. De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz, és azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
3: Igen,
1: benne maradt
3: abban a világban. Igen. És ő azt érezte, hogy ez most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet súrranni?
1: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Okay. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint, ugye, az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
3: Oké. Okay.
2: Tehát, ott van, hogy jutsz be? Hogy jutsz be ugye a reptérre? Őrzik vagy nem őrzik? Egy, kettő. Ennek van kulcsa.
1: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
3: Úgy tudja.
1: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségről, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, grippenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
2: Egyszer csak érted, vezeted végre rohadtul, örülsz neki, és megjelenik a két izé grippen.
1: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a kalocsai reptérről, balra-jobbra nézel, és kettő darab grippen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a grippenek ilyen lassan repülni.
3: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
1: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy. Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A grippenek hogy repülnek ilyen lassan?
3: Azt hogy...
2: Hátrafelé megy.
3: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. Négyszer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok, nem enged.
1: Nem tudod?
3: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
1: Használd meg Rokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az Open AI-t. Nem, figyelj. Na várj, megérkeztek a grippenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállást hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csávó az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy megy a GTA-ban.
3: De neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
1: Igen.
3: Eljutottál bármeddig?
1: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy kétszemélyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi, és nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
2: Hát a gyengéknek, ugye?
1: A gyengéknek.
2: A profik azok beülnek és vezetik.
3: Bátorra isszák magukat. De nagyon.
1: Ez a Cessna 172 ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Na. Innen indul. Hogy a csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a gétában, nem tudom.
3: Hogy indítod el egyáltalán?
1: Ha van benne kulcs.
3: Van, kell, hogy benne legyen kulcs.
1: Valamilyen indítóban kell.
3: És hagyják?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
2: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valamiért beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
1: ja, az biztos, össze
2: érintésével indította.
1: Az biztos, hogy nem. Mitől józanodsz ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted kettő grippen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van két grippen, és azért erre azt mondta, hogy wow, oké.
2: Megvagyok.
1: Megvagyok.
3: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy szállj
1: hát le. Gondolom van valamilyen jelzés.
2: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell... Gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted? Hogy,
1: hogy ismerd a jeleket.
3: De vannak igen. A nemzetközi
1: igen, jeleket. Igen, vannak a nemzetközi jeleket.
3: Mit csinálsz, te normális?
2: Állj le! Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
1: Szerintem simán.
2: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
1: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
2: Hát nem.
1: Ugye?
2: Hát
1: tehát, nem. Hogy... igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani. Vagy nem lennék olyan bátor. Van meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
3: Van-e ilyenkor ott bárki az irányítótoronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyílsz az ablakon, és azt mondja,
1: hajnali 4 óra van, nincs repülőcesztája.
3: De Józsi, ki ez?
1: Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmnek legtöbbében van, írja egy hallgató, hogy lehalította a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs. Ugye? Hát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Jó, én bírom ezt a palit. Én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal. Az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
2: Szerintem tök véletlenül repült arra. Azt szerinted tudta, hogy merre repült. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved, hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott lépett be a paksi légtér az védett, ezért jöttek a grippenek. És
1: igen.
2: Az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni.
1: Igen.
2: Nem, menekült.
1: Ott, igen, menekült, de azt mondja, hogy nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt, és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg, akkor de, akkor
2: az,
1: ez lehet.
2: El akart lopni a kocsit is.
3: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok teljesen?
1: Részegen? Aha. Hát szerintem nagyjából ez.
2: Ennyi, tehát, hogy hát ilyen... ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani?
3: Tehát,
2: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
3: eldobtál egy telefont.
2: Elviszed igen. A sörös korsót, eldobsz egy telefont. Ilyen, tehát ennél nagyobbakat nem.
1: Nagyjából ezeket csinál, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, gyerekek, írjon valaki. Lehet, hogy ismerik. Lehet, hogy helyi látványosság. Lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol laki, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
3: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
1: Az apja nyilatkozott, igen.
3: Apuka.
1: Ott mond,
3: hát
1: apukát is nagyon szívesen megtaláljuk, igen. Apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
3: És az a durva,
1: hát azért az nagyon erős.
3: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
1: Kérdezem, hogy leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre, elköltöttél egy Cessnát, üldöztek a grippenek, kényszer leszállást hajtottál végre, leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit, és ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
3: Óriási.
2: Én egyedül?
1: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll. Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptérre kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kiutást, az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen. A repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőtelek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
2: kérdés.
1: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. őrizetlenül hagyott vagy nem biztosított repülőgép milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat. Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
2: Hát valószínűleg.
1: Igen. Lelövik, igen?
3: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
1: Hát ez egy jó kérdés. Megjön egy sárga csak. Gripen felszállás, leszállás, üzemanyag 36 000 forint, 4 000 év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, azt hiszem tudom, hogy hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, te rengeteg kérdés, ha te tényleg makon, matton vagy. Abszolút.
2: Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
1: Nem volt hely, de letette, leizóhatott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
2: Ja, tehát, hogyha hát, Paks felé berepül... Olyan közel kerülsz, akkor ott egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, ízi, gyere, és onnantól kezdve kész.
1: És valószínűleg lelövik, mi?
3: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
1: Igen. Figyelj. A Karocsi reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgéből rögzítő köteleket, most jönnek az esetek, már egyre több innen tudunk. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napraforgó mező kényszerleszállást hajtott végre, miután megjelentek nála a Gripenek. Ez hát azért ez zseni ez a sztori.
3: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyomja.
1: Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor ebben
3: ment
1: Kecskemétre.
3: Amikor a tankot.
1: Igen, ő lopta el a migalkat részeket a Kecskemétről, érted? Múltkor hazajött egy MiG-29-es hajtóművel Kecskemétről lopta. Ahhoz képest.
3: Lezárták az eljárást.
1: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a Gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek azt megérkezésé.
2: Itt azért gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
1: Ez egy százacskában úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterek, Gripenekkel, földi mentőegysége, micsoda port kavart a csávó. És akkor mi van? 3 nap elzárás, kiózanodás, szabálysértés?
3: Valamit biztos.
1: Eljárás biztos van. Hát elzárják. Valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
3: Nehogy aztán fény kapjál?
1: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre? Nem tudtam, mi csak hogy valamerre repült. Tehát nincs összefüggése Paksa.
2: Nem volt benne, hogy megtámadjuk Paksot, meg ilyenek. Uh-huh.
1: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két Gripen, szerintem egyébként az menő. Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a Gripenek kísértek?
3: Hát figyelj, van, aki...
1: Jól szálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
3: Mi pucér maraton csináltunk részegen. Lefutották a maraton, gondolom.
1: Oké, még azt is adom. Tehát, hogy nekem még az is benne van. Az is benne van.
3: Én részegen birkát loptam, csak másnap reggel vettem észre, hogy egy komondor kutyát hoztam el, meg is lepődtem.
1: Azt mondja, hogy rablás is lehet akár 2-től 8 évig terjedő. Azt nem hiszem.
2: Hát te miért elkötött egy gépet, ráadásul le is nullázta? Hát.
1: Aha. Azt mondja, hogy Paksnak saját légvédelme van a Gripeneken kívül. Tehát, hogy van saját légvédelem.
2: Milyen légvédelmi ágyukkal?
1: Ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, igen.
3: Kupola.
1: A repülésben a le- és a felszállás a legnehezebb. Nekem aktív pilótaként az a furcsa, van egy aktív pilótánk, hogy a felszállásnál a full gázon kívül a lábaidat is kell használni, a szivatót is, a flapseket is, 10 fokos felszállási szögben, amit felszállás után vissza kell állítani, stb. Aha, látod? Tehát, hogy na, itt van. Tehát, hogy itt azért egy csomó művelet van azért, amit neked csinálnod kell.
3: Ráadásul tök sötétben csinálta mindezt.
1: Igen.
3: Tehát, hogy sötétben felszállni, meg sötétben letenni a gépet,
1: igen.
3: Azért az elég jedi.
1: Itt van egy hallgatónk, Tamás. Hello, Tamás, ciao.
4: Sziasztok.
1: Te írtad nekünk ezt az üzenetet? Vagy te is vezet Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
4: Igen, én pilóta vagyok.
1: Pilóta.
4: Között Cessnán.
1: Na, csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
4: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a leendő pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az, az egész repülés.
1: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni?
4: nem gondolom, hogy föl tudsz szállni.
2: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
1: Nagyon-nagyon részeg vagy.
4: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
1: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
4: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
2: Ja, az biztos. Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcs, itt valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
4: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy start gombbal indulnak.
1: Megőrül, tényleg?
4: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
3: Irány, kudaős,
1: próbáljuk. Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, vagy a kalocsáról indult, nem tudom, ilyen
4: perceket repült. Én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem. Én is próbáltam őt hívni, hogy hát ha engem a levegőből jobban hal, de ugye nem.
1: Te pont a levegőben volt, de láttad, ahogy ő repül?
4: Nem láttam, én csak hallottam, a tájékoztató kereste ezt a lajstromot. Transponder jelet ad rólunk, hát látják, hogy merre megyünk, milyen magasan, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat. Amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a Paksi légteret. Őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat. Valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valakit, és a lögét nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi. És akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
1: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat is, Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát a sebességet nézzük, ilyen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a Paksi atomerőmű, oda még a mentőhelikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
1: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Hát igen.
1: Ez akár lehet, hogy ez parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették
4: hát,
1: volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába. Azért ez oda beesik az erőmű közepébe. Nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az
2: ütetik.
1: Aha. A grippenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül, fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a grippenek. Ez nagyon
4: durva.
1: Hát ugye
4: a grippenek közel 1000 km/h képesek menni. Ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, vagy egy-másfél perc repülés, és ott vannak.
2: És ott,
4: tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármely területén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
1: De milyen lassan de kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár ezerrel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a srác ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak
4: annyira megfékezni, és ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándéka. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, hogy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
1: Ő valószínűleg meglátta a grippeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borult, de valahogy leszállt.
4: Inkább zuhanásnak mondjuk, de De igen, azért nem sok maradt.
1: Tényleg full GTA az egész, ez egészen elképesztő. Tamás, nagyon köszi, ez kemény ez a történet, meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá, meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült, ez egészen megdöbbentő. Párhuzam. Köszi.
4: Hát igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történt, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már ez volt.
1: Milyen sztorinak vagytok részesei. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülés nektek, köszönjük szépen.
0: Köszönjük. És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Napos és felhős időszakok váltakozhatnak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Ahogy arról a Nébih korábban már hírt adott, Baranya területén is megjelent az afrikai sertéspestis betegség, háztáji, kis létszámú állományokban tartott sertések esetében is. Fontos, hogy az állattartók minden sertés elhullásról haladéktalanul értesítsék állatorvosukat, és gondoskodjanak arról, hogy a háztáji disznóállomány ne kerüljön kapcsolatba a vaddisznókkal. Szászváron a járvány terjedésének megelőzése céljából összeírják a háztáji sertésállományokat. A sertéstartóktól szeptember 29-éig várják az adatszolgáltatást, e-mailben, telefonon vagy személyesen. A részletekről a nagyközség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Európai Uniós pályázat jelent meg a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások számára. A Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a BeLight2 program a határon átnyúló üzleti együttműködéseket kívánja segíteni. A program keretében egy-egy projekt teljes elszámolható költsége 75 és 375 ezer euró között lehet, ehhez 60 és 300 ezer euró közötti támogatás igényelhető. Az ügynökség tájékoztatása szerint a pályázatokat várhatóan szeptember 24-től lehet majd benyújtani, két hónapon át. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén Baranyában. Szombaton délután 4 és este 8 óra között lezárják Pécsváradon a Kossuth utca egy szakaszát, míg másnap reggel fél 7 és este 8 óra között a Nagypal és Geresdlak között vezető úton nem lehet majd közlekedni. Rendezvényt tartanak a hétvégén Bújban és környékén. Szombaton délután 2 órától vasárnap hajnalig a Bújt és Szajkot összekötő úton, illetve Búj belterületén sebességkorlátozás lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett egy gyenge hideg front hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet. A megvastagodott felhőtakaróból azonban a legtöbb helyen nem lesz csapadék. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett, és ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok? Itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegette egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
1: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
0: Igen, ugye? Hogy miért pont az anyag, mitől igen, indul ez el.
1: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
0: Na mi az az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
1: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
0: Hidegrázós? Hidegráz?
1: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
0: ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit gumikesztyű
1: mondasz. Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
0: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
1: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
0: De ez durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
1: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
0: Ez
1: csak tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
2: szinte
1: akkor
2: érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
0: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
2: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
1: az
2: nem jár a moziba.
1: Mizofónia?
2: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
0: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
2: Eszik rágcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy rágsz, hogy ropog,
1: lesz.
2: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
0: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
2: Nem eszünk együtt.
0: Ő mindig egyedül eszik?
2: Hát félrevonul.
0: Egy fülessel a fülem.
2: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benne.
0: De durva, hogy ezt mesélted.
2: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
0: Ne csináld! Ne csináld!
2: Mert megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
0: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó...
2: Csikorgó hangja.
0: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy kér, légy színe, csinál, ne nyújj hozzá, és van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másokként nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul
2: mikor
0: ez
2: alakul
0: ki? Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbenyúlás, valaki meg sima, én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
3: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
0: Nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, és nyikorog. Sikítoztak a lányok.
3: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
0: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom a Noának, nagyon jaj, szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
3: Szokta
0: és nagyon...
3: a lányom csinálni, hogy ropogtatja.
1: Akkor az... csak ennyit csinálok neked.
2: Ne.
0: Csak a fülem nem fogja. Tényleg?
3: Nem, bírom. Teljesen. Nagyon.
0: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami ugye? Gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogat kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
2: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
0: Jó, én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint sem egy kicsit, megint lemosom, megint sem, 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a nem ilyen rézli, mi ez a zsemlemorzsa, és így ráragad így a kezedre, és
3: hogy búzadara,
0: és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
2: De hús gyúrni például tudsz, azzal nincs
0: bajom? Azzal semmi bajom. Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom, de amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta tojás meg a zsemlemorzsa ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
2: Annyira nem nagy problémám nincs, hogy olyan fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklentezni.
0: Hanem
2: a saját magának csinálja akkor is.
0: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
2: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
0: fogod,
2: semmi.
0: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Igen. Figyelj, meghalok tőle.
2: Fogcsikorgatás?
0: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
1: Sőt, kicsit kívánom.
2: Szeretem.
0: Vizes talppal kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
2: Nem igazán.
0: Senkinek semmi?
2: Nem igazán izgat.
0: Nincsen.
2: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
0: Sose szárad meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem. Felfújt lufi felületének simogatása.
1: Az oké, okay, az gumi.
0: Megvan, a gumi. Az gumi. Ott a gumi. Hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
1: Igen, és mindig a fogamon érzem.
2: Neked valahogy ugye? Fogad vagy.
0: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott
1: a
0: érzel...
1: gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rágondolok, már szar.
0: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
2: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
0: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy az valaki vágja a körmét. Aha. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
4: A sejem hálóing. Sejem
1: mikor találkoztatok?
0: Sejem hálóing. Pizsoma volt az izékből, érted? Műanyagból.
1: Tudod, te mibe kerül egy olyan, Gyula?
0: Hol találkoztál a sejem hálóing?
4: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
0: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
1: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
0: Egyáltalán nem zavarsult a tányéron a villa, az
1: sem. Megcsúszik a kés.
0: Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És én nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
2: Száraz strandhomok a lábujjak között.
0: Imádom.
3: Azt én örülök, ezt adom, és a kezem is.
0: Ott vagy motorosan szenzoros?
3: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
0: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
3: Nem bírom, nem.
0: Csak papucs?
3: Hát elmegyek, de le kell mosnom az önnel, és a kezemet is le kell mosnom.
0: Milyen érdekes az idegrendszer, hogy működik.
3: Kiszáradok.
0: Igen?
1: Több rétegű papírzsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni.
0: Jó, hát
1: megfogod
0: magát.
1: Így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát.
0: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszer? rendszeri kapcsolódás.
3: Nagyon érdekes.
0: Hogy mitől túlvezérelt.
1: És amíg a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétúzni.
0: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy itt szétjönnek a szálak.
1: Aha.
2: Filc hangja a papíron, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
0: Filc hangja a papíron, tudom miért mondja, engem nem zavar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
2: Egy finom suhogás, nem?
0: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, ez kicsit a gyerekkorod, igen.
2: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
0: Mert?
2: Nem, mi a bögréből, csak pohárból.
0: Mert?
2: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
0: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túlterülésről, az így néha egyik, csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villame késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
1: Az igen.
0: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása.
2: Van egy nyikorgása, igen,
0: és azt tud a fogad alatt is egy kicsit igen. nyikorogni. Bekapod, és így megnyikordul a grill sajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
2: Zokniban vízbe lépni?
0: Egyáltalán nem zavar.
2: Semmi.
0: Nem. Zoknikat megfogni, főleg az ennyes, de még az okni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
2: Nyers hús fogása.
0: Semmi bajom vele.
2: Húst.
0: Semmi bajom semmi. Vele. Abszolút nem. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így ezekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
1: Érdekes.
0: Tök érdekes.
1: Porcukor jó.
2: Lencsébe, babba. Tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
0: Hüvelyesbe tolni az ujjat.
1: Az igen.
0: Ne viccelj. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de vagy oda.
2: Hát
0: azért
2: nem
0: érősebb.
2: A nagyon muszáj. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
0: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
1: Azt én is utálom.
0: Azt például nekem semmi.
2: Semmi.
0: Semmi. Tehát az, hogy a fa pálcika hozzáér a fogat.
4: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a jégkrém.
0: Semmi bajom vele.
1: Nekem nincs. Azzal nincs. A fa pálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab el,

0: Hülye vagy, fizikai munka, hülye vagy. Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. És jött még egy nagy olyan, nem beszéltünk, a kortbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kortbársony nadrágom volt.
1: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
0: Valószínűleg ez volt egyébként.
2: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
0: Imádom.
2: És lesz, ú, de gyűlölöm!
0: Imádom, semmi bajom vele.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

kerete aitaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Buda

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

1, ez a Top 50 2026. 36. hetén Európa, Amerika és Rádió 1 kedvenceivel. Szép hétvégét mindenkinek, én Györke Attila vagyok. 50. helyen Ray Dalton indított, ez volt a Do It Again. 49. állok Eva Max és a Car Keys. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében a 48.

Következik a kanadai DJ producer lány, aki nem az első női DJ az ibizai Pacsa klub történetében, viszont az első női lemezlovas lett, aki rezidensként dolgozhatott ott. Ugye ez állandó fellépést jelent, ő válogathatja ki a vendégfellépőket az estjéhez, és dolgozhatott az interaktív vizuális elemeken is. Blond is nemrég a Rádió 1 stúdiójában is zenélt, és nagyon szerettük azt az órát. Ő készítette ehhez a dalhoz a remixet, Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blond is remixében a 47.

Rádió egy Top 50, csak igazi mai sláger megy, és folytatom a sereghajtók bemutatását. 47. helyen szólt ugye az Empire of the Sun, Walking on a Dream-je Blondish remixében, 46. Topic, Fast Boy, Forget You.

és 42. helyen zenél Teddy Swims, ez volt a The Door. A 41. helyezettel folytatom Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, ami tulajdonképpen egy üzenet azoknak, akik éppen padlón vannak, tehát nem egy egyszerű, minden szép, minden jó dance dalról van szó. A szöveg alapja az, hogy lesznek rosszabb és jobb időszakok is, de mindig lesz valami, ami tovább vezet. Better Times. Új Robin Schulztól a Rádió 1-en a 41. helyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, nemrég egy újdonságot hallgattunk meg Robin Schulztól, a Better Times a 41. helyen szólt. Innen folytatom a visszaszámlálás, 40. Cyril és a Stumbling In. So 39. volt a

0: 37. Purple Disco Machine, As This, Beat of Your Heart. Ezután érkezett a 36. helyen Selena Gomez-től a Single Soon. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A dal, a Dracula, amin maga a készítő Tame Impala is meglepődött, mármint azon, hogy milyen jó kis popslágerré nőtte ki magát. Az egyszemélyes zenekar Kevin Parker elmeséltek, hogy a dal eredetileg egy nagyon egyszerű kis demóként indult, aztán végül egy Max Martin féle popslágerré nőtte ki magát, és azért meglepő, mert a Tame Impalát inkább a pszichedelikus kísérletező hangzásáról ismerhettük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió egy
1: Top 50. A 33.

mai sláger megy ez a Top 50, és Blond is következik most még egy dallal, ami ezúttal Rádió 1-es újdonság, Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lány esetében nem volt egyértelmű, hogy ő DJ lesz. Gyerekkori álma az volt, hogy számítógépes hacker legyen. Nem tudom miért, de hát ez mutatja egyébként, hogy nagyon is otthon van a számtekben. Neki nem kell elmagyarázni semmit egy gépen, egy programban, minden kis újbolttól. Most meg már persze a zenélés is így megy neki. Az egyik legelismertebb lemezlovas a DJ szénában. Blond is, itt az új tőle, a Lovers on the Dance Floor, 30.

Adele, a Lovers on the Dance Floor a 30. helyen szólt nemrég, 29. lett Mezzasaritól, Hugeltől, Sonictól az It Feels So Good, a 3. blondis dal a listán a 28. helyen áll, Never Walk Alone. Követte Lady Gaga-tól a Dead Dance a 27. helyen. Rádió 1-es újdonsággal folytatom Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A dal több mint egy évtizedet várt arra, hogy egyáltalán hivatalosan megjelenhessen. Minden idők egyik legsikeresebb DJ-je és minden idők egyik legismertebb énekese 2014-ben kezdtek dolgozni rajta, miután megismerkedtek, és annyira működött a közös munka, hogy akkor megszületett a dal alapja. Aztán a folytatásra mostanáig kellett várni, hogy újra összefújja őket a szél egy fesztiválon. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It! A Rádió 1-es újdonság, 26.

0: csak igazi mai slágermegy. Hamarosan újra Ed Sheeran énekel majd, mert hogy ő már kieresztette egyszer a hangját. Az Azizám a múlt héten a 22. volt, most a 24. Ez indítja az újabb zenei órát mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan utántöltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát.
10: A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Toy Story 5, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, de látható a Kutyacsillagkép, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, a Pókember vadonatújnap, vagy éppen az Odüsszeia. Részletek info cinemacity.hu.
11: 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
8: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: is megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

0: Ed Sheeran dalát a 23. helyen Fast Boy zenéje követi, A Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 22.
0: A Swiss Disco, Samfelt, Rehab és a Sleep Tonight, ami minden nyári fesztiválon megszólalt, minden klubban játszották a DJ-k, nem csak itthon, hanem szerte a világon, és az még egy nagyon fontos dolog. Tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swiss Disco és Samfelt is fellépett, aki közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. 22. a Sleep Tonight a Rádió 1 Top 50-ben.
2: Hey, what's up? This is Samfelt.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Nemrég játszottam Regál Lili újdonságát a 20. helyen, amit a 19. helyen Lady Gaga-tól az Abrakadabra követett. 18. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: Comrade és a Hug Yourself. 15. ezen a héten a Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer! Ez egy friss kedvenc, és 15. a Rádió egy Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: kis a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: a 11.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50-ben nem is olyan rég Loi és David Puentes dalát hallgattuk meg, Golden Summer a 15. helyen, amit a 14-en Ray Dalton követ. Ez a Blood Running. 13. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Kettedik lett Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia. És a 11. helyen hallgattuk meg Tóth Abigail-től Accent-től a Sugar Daddy-t. A 10. helyen érkezzen most a sporthimnusz, ami Amerikában a legjobb helyezést elérő világbajnoki himnusz ever. A hivatalos Hot 100 slágerlistán a Waka Waka, a korábbi Shakira VB himnusz Európában mindenhol top 10-es lett, a tengeren túlon viszont éppen, hogy csak befért a top 40-be anno. Ez viszont

Most visszalépett az Opel Light Taylor Swift dala, a megjelenésekor Amerikában egyből a második helyen nyitott a hivatalos slágerlistán, aztán a videoklip megjelenése után azonnal első lett. Úgyhogy Taylor Swiftnek ez a 14. number one slágere az USA-ban, az albuma pedig, a The Life of a Showgirl, 12 év után lett olyan lemeze Taylornak, amelyen több number one sláger is található. Opel Light, a

Loi, Get Lucky, 8. Samfeld, Heart Like Mine, 7. Az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, 6. Opel Eye, Taylor Swift, 5. helyen van. BB Rexha, Faithless, New Religion, 4. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam, rendel...
2: Rendet raksz a szobádban.
1: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
11: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
12: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. szeptember 5-e déli 12 óra van. Ez a Hírtérvillány a Rádió 1-en.
2: Hírtérvillány. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en. Ince Anna Máriától.
1: Siklóson jelenleg stabil az ivóvízellátás, korlátozásra nincs szükség. Az önkormányzat azonban előre rögzíti, milyen szabályok lépnek életbe, ha tartós vízhiány alakul ki. A terv 3 fokozatot határoz meg, a locsolási tilalomtól kezdve egészen addig, amikor már csak ivásra, főzésre, valamint tisztálkodásra lehet vezetékes vizet használni, írja a Siklósi Hírek. A terv elkészítését az elmúlt időszak szélsőségesen meleg, aszályos időjárása indokolta. Baranya több településén is szükség volt a vízkorlátozásra, Siklóson azonban eddig nem kellett ilyen intézkedést bevezetni. A rendszer érzékeny pontja az, hogy a város vízellátását jelenleg egyetlen mélyfúrású kút biztosítja. A másik kút tartalék ugyan, de rossz vízminősége és állandó bakteriális fertőzöttsége miatt évek óta nem használják. A terv szerint ráadásul nyáron a város és az ellátott területek napi vízigénye meghaladja a kutakból kitermelhető mennyiséget. Az első fokozatnál megtiltanák az ivóvízzel történő kerti és közterületi locsolást, a medencék feltöltését, az utak, járdák és udvarok csapvízzel történő mosását, illetve leállítanák az automata öntöző rendszereket, emellett az autók tömlős mosását is mellőzni kellene. A második fokozatban ezek mellett a napi 10 köbméternél több vizet használó vállalkozások fogyasztását legalább 10%-kal korlátoznák, kivéve az élelmiszeripari cégekét. A harmadik, legsúlyosabb fokozatban már csak az alapvető szükségletekre, vagyis ivásra, főzésre és tisztálkodásra lehetne használni a hálózati vizet. Egyes nem lakossági fogyasztóknál akár részben vagy teljesen le is állíthatnák a szolgáltatást. A vízkorlátozást szükség esetén a DRV jelzése alapján a polgármester rendelheti el. Amennyiben hosszabb időre megszűnne a vezetékes vízellátás, a szolgáltatónak gondoskodnia kell az ivóvízről. A kiesés hosszától függően személyenként 10, 25, illetve napi 30 liter vizet kell biztosítani úgy, hogy az érintettek legfeljebb 300 méteren belül hozzájuthassanak. Erre palackozott vagy zacskós vízzel, illetve lajtos kocsikkal is lehetőség van. Megjelent a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027-es pályázati fordulójának kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. A kormányoldal tájékoztatása szerint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő tette közzé a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer jövő évi pályázati fordulójának dokumentumait. Mint írták, a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Tudatták, az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e. Az elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszer, röviden az EPER Bursa rendszer önkormányzati felülete, illetve a pályázói felület is a megszokott címen érhető el. Mostantól póráz nélkül is sétáltathatóak a segítő kutyák, amennyiben világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a csütörtöki Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító, speciálisan képzett állatok. Így már jelenleg is több területen, például az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, melyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületen, olvasható a rendeletben. A vonatkozó szabályok alapján belterület közterületén, kivéve a kutyafuttatókat, ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányítására, kezelésére, illetve féken tartására. A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangotjelző, ruhamjelző és személyi segítő típusú segítőkutya mostantól vezethető póráz nélkül is, ha világosan felismerhető rajta a kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket az elmúlt hetek során. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadtak hiányosságok. A hatóság pénteken az MTI-vel azt közölte, több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki az ellenőrzések során. Az idény elején még jelentős mennyiségű görög és Olaszországból származó import termék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az útmenti és ideiglenes árusítóhelyeket is vizsgálták. A fogyasztóvédelem kiemelt figyelmet fordított a görög dinnyék minősége mellett arra is, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik-e a származási országot és a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. A vizsgált hazai és importból származó görög dinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki a vizsgálatok. A leggyakoribb problémát a jelölési hiányosságok jelentették. Több esetben hiányzott, vagy nem megfelelően szerepelt a származási ország, illetve a minőségi osztály. A nyomon követhetőség hiánya 4 tételnél jelentett súlyos problémát. Ezeknél összesen mintegy 5000 kilónyi görög dinnyét kellett megsemmisíteni. Ezek eredete ugyanis nem volt megfelelően igazolható. Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

0: I guess you moved on really easily.
1: Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, beköszönök a Daily Mix zenei lista után, hiszen nem sokára startol a Villányi Mozaik magazin műsor. Persze a programajánlatokból is válogatunk, aztán a Hertz és a Purple Disco Machine közöse is szól. Kellemes napot itt a 100,9-en Villányban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
5: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi Cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Toy Story 5, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, de látható a Kutyacsillagkép, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, a Pókember vadonatújna, vagy éppen az Odüsszeia. Részletek info cinemacity.hu. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió 1!

0: hírek a vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szép hétvégét, kellemes napot, ma 2026. szeptember 5-e szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden, Villány térségéből Siklósról egészen Kínáig vezetett Mecseki Dóri útja, aki a 2026-os Spartan Kids világbajnokságon képviselte hazánkat. Nem is akárhogy. A fiatal sportolóra komoly kihívás várt, egy 6,2 kilométeres pályát, 450 méter szintemelkedést és összesen 32 akadályt kellett teljesíteni. Nagyon jó helyet szerzett a végén. Ennek részleteiről az edzővel, illetve Mecseki Dórival is beszélgetek majd. Villányból és a környékről érdemes lesz majd Királyegyháza felé venni az irányt. A hónap végén, szeptember 26-án ugyanis a nagy közönség előtt is megnyílik a cementgyár. Ilyenkor a megye több pontjáról is megmozdulnak, ráadásul idején különleges alkalomról van szó, ugyanis a gyár fennállásának 15 éves jubileumát is ünneplik. A fiataloknak üzenik, akik tanulmányaikat ezen a pályán folytatnák, mindenképp érdemes ellátogatni, hiszen a kulisszák mögé is beleshetünk, és rengeteg hasznos információt adnak. Lesz egy különleges alkatrészkiállítás, találkozhatunk Walterrel, az automatizált mintavételező robottal, megismerhetjük a modern technológiát, a környezettudatos működést. Sőt, este külön exkluzív gyárlátogatásra is lesz lehetőség. A részleteket maga a gyárigazgató fogja elmondani. És hát két évtizedes jubileumához érkezett a nemzetközi tánc találkozó is a megyeszékhelyen. Szeptember 10 és 14 között fogják megtartani, ahol a hazai táncművészeti élet legkiemelkedőbb alkotói és társulatai találkoznak. A jubileumi fesztivál 5 napon át kínál sokszínű válogatást a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb előadásaiból. Mi is hozzuk ezzel kapcsolatban a részleteket. Ennyit előjáróban, kezdődik a videó.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Siklósról egészen Kínáig vezetett Mecseki Dóri útja, aki a 2026-os Spartan Kids világbajnokságon képviselte hazánkat. A fiatal sportolóra nem akármilyen kihívás várt. Egy 6,2 kilométeres pályát, 450 méter szintemelkedést és összesen 32 akadályt kellett teljesítenie. Ráadásul a versenyen a gyerekek semmilyen segítséget nem kaphattak a pályán, így Dórinak minden akadályt és minden nehézséget saját magának kellett leküzdenie. Villány szomszédságából a siklósi sportoló végül korcsoportjában a 22. helyen végzett a világ legjobbjai között, ami hatalmas teljesítmény. Hogy hogyan zajlott a felkészülés, milyen volt egy ilyen világversenyen rajthoz állni, és mit jelent egy fiatal sportolónak eljutni Siklósról egészen Kínáig, erről beszélgetünk a folytatásban. Első körben Dóri edzőjét halljuk, Marosi Gergely, a Spartan Training Group Fécs vezetője, edzője a vendégem.
1: A Spartannak van egy saját edzésrendszere, ez egy amerikai edzőképzés, és nekem ez a minősítésem megvan már most már 5 éve. Uh-huh. És ezzel nem csak Magyarországon, de az egész régióban azt hiszem egyedül vagyok. Tehát ugye mi régiónk az a lengyel, csehszlovák, magyar és a román versenyek együtt. Nekem 2016-ban volt az első Spartan versenyem. Én korábban kosárlabdáztam, illetve jelenleg is tagja vagyok a Masters kosárlabda válogatottnak. A kosárlabda az ugye egy elég összetett sportág, elég, ha csak a dobó mozdulatot veszük alapul, hogy az egy mennyire technikailag kifinomult mozdulat, hogy azt mennyit kell gyakorolni. És nekem, amikor bejött a Spartan az életemben, mint kosárlabdázónak, azért tetszett meg, mert ez egy szintén nagyon összetett sportág. Tehát itt egyrészt a terepfutással nyilván nagyon jóba kell lenned, mert ez az alapja, de utána vannak természetes akadályok, amiket le kell tudni győzni, tehát átmenni fákon, patakon, árkokon, stb. Viszont vannak a mesterséges akadályok, és azoknak több csoportja van. Ugye vannak a mászós feladatok, vannak a cipelős feladatok, van olyan például egyre több versenyen, hogy úszni is kell. Van olyan, hogy technikai akadályok, tehát különböző egyensúly feladatok, vagy a dárdadobás. Tehát ez így összességében a Spartan, mint sport, az egy nagyon összetett sportág. Ezért is tetszett meg a kosárlabda után annyira, viszont kosárlabda edzőként, az 1992 óta vagyok edző. Én mindig is figyeltem arra, hogy tényleg megtaláljam azokat a képzéseket, tanárokat, edzőket, mesteredzőket, akiktől lehet tanulni. És büszke is vagyok rá, hogy tényleg nagyon jó tanáraim voltak. Most elnyertem a Baranya vármegye legjobb amatőr edzője díját kosárlabdában. A csapatommal 3 különböző versenyen indultunk, és mind a 3 dobósok tudtunk lenni, ez a Pécsi Egyetem medikus női kosárlabda csapata. És ugyanez hajtott engem is, hogy Spartanon belül megtalálni azt az edzőképzést, ami erre a legjobb. Na most, ugye van egy olyan nagyon népszerű sportág, hogy crossfit. A crossfitnek és a Spartannak azt szokták mondani, hogy ilyen unokatestvér a két edzésrendszer. A crossfitben nyilván jobban szeretik a súlyemelő gyakorlatokat, az olimpiai rudat, a Spartanban meg a saját testsúly picivel előrébb van, mint a crossfitben, de nagyon sok közös alap van benne. Ez mind a két rendszer, ez a hibrid rendszer, tehát ahol futunk is, megerősítünk is. És így találtam meg ezt az edzőképzést, és nem is volt kérdés, hogy én ezt akarom. Főleg úgy, hogy hát sajnos ugye a Covid évek alatt volt lehetőség tanulni, mert ugye sokat voltunk otthon, és akkor ezeket a hosszú hónapokat használtam ki arra, hogy nyilván amerikai edzőképzésről beszélünk, az ő nyelvükön kellett vizsgázni, az ő podcastjeiket kellett hallgatni, az ő könyveiket kellett olvasni. Hát ott azért az egy komolyabb felkészülést igényel, de megérte, mert olyan tudást adtak át, és sajnos arra is meg kell emlékezni, hogy aki ezért felelt, ő már elhunyt. De egy döbbenetesen jó képzést rakott össze, nagyon hatékony, és ez az, amit itthon is tudok alkalmazni a sportolóimnál, ezért is vagyunk annyira sikeresek, és ez az, ami a Dóri felkészülésében is olyan sokat számított. Uh-huh.
0: Hogy lehet ezt gyakorolni? Tehát a termet hogy kell átalakítani, vagy hogy tudjátok megvalósítani?
1: Hát a jó ír az, hogy a Spartan az ugye egy szabadtéri sportág, tehát itt azért a futást az biztos, hogy kint a természetben kell gyakorolni, nem is baj, ha néha esik az eső, mert vannak olyan versenyek, ugye most is, ahol voltunk a hétvégén Lengyelországban, ott is esett az eső, tehát ezt erre fel kell tudni készülni, meg kell tudni oldani azt, hogy esőben ugye nyilván lassít az ember, jobban koncentrál, nagyobb a fókusz, de ugyanúgy elvégzi az edzését. Az erősítés része az is lehet két irányú. Tehát egyrészt meg lehet oldani a szabadban. Én azért szeretem a termi edzést jobban, mert nyilván ott van felszerelés, és azért itt ezt nagyon le kell tudni bontani. Tehát, hogyha teremben edzünk, akkor fel kell készítenem a sportolóimat arra, hogy ők terepfutók, ehhez egy nagyon speciális izomzat kell, és akkor fel kell készítenem az izomzatukat arra is, hogy ők mászni fognak, cipelni fognak, ami szintén egy speciális felkészülés. Ennek van egy felszerelés igénye, illetve amiben mi nagyon jók vagyunk, hogy nagyon sok akadályt tudunk a teremben gyakorolni, ez természetesen specializáció kérdése is, tehát nyilván az, hogy többféle mászás ott van, azt mi raktuk össze, mint egyesület, meg sportolók, meg hogy lehet dárdát dobni, meg vannak az egyensúly akadályok. De ez nagyon sokat számít. Tehát az, hogy akadály edzés van az edzésen belül, az egyértelműen nagyon sokat számít a versenyeken is.
0: Kiket vártok még? Ugye most itt például a gyerekeket is ki tudjuk emelni, a Spartan Kids világbajnokságon vett részt Dóri is, akkor foglalkozol fiatalokkal is, tehát nincs korhoz kötve, gondolom, de hogyha valaki kipróbálná magát, akkor hogy jelentkezhet és mire számítson?
1: Nekünk van egy olyan Facebook oldalunk, hogy Spartan Training Group Pécs, ott nagyon szigorú követelmények vannak egy STG-vel szemben, hogy rövidítsük így, tehát nekünk eseményeket kell létrehozni az edzéseinkről, ezeket dokumentálni kell, tehát ott mindent lehet pontosan követni, hogy hol lesznek edzések, mikor kezdődnek, mindenki van az oldalunkon. A Spartanban nekem leginkább az az egyik legszimpatikusabb dolog rögtön az elejétől kezdve, hogy itt valahol mindenki magával versenyez. Magát kell legyőznie, a saját korlátait kell legyőznie. Úgyhogy én nem kategorizálnék, várunk mindenkit. Van olyan versenyzőm, akinek a legrövidebb táv az 5 km a célja. Több olyan versenyzőm volt, aki most hétvégén az ultrát teljesítette, az 52 km volt. 67 akadállyal, és volt benne több mint 3000 méter szint, tehát az a teteje, de tehát nem kell ennyire a szélsőségeket nézni. Én tökéletesen tudom, hogy egy 5 kilométeres versenyen is vannak olyan sportolóim, akik nagyon komolyan küzdenek magukkal azért, hogy célba tudjanak érni. De célba érnek. Tehát a befektetett munka az mindig megtérül, az mindig visszajön, és edzőként annál nagyobb dicsőség nincs, mint amikor látod a sportolóidat célban mosolyogni.
0: Mit mondtál Dóri után, az eredménye után?
1: Maximális elismerésem. Itt azért több olyan dolog volt, ami meglepetést okozott, nem csak nekem, de csapaton belül is. Tehát ugye Dóri a gyerekek világbajnokságára utazott ki Kínába, ugye ez a Spartan Kids BB. Most a gyerekeknek nyilván gyerekpályájuk van, tehát rövidebb távok, három különböző korosztály van a gyerek kategóriában, nyilván egy 4 évesnek nem annyit kell futni, mint egy 14 évesnek. Legfölül, ahol a Dóri van a legidősebb, tehát ez a 12-14 éves kategória, hát ez helyszínenként változik, a 3 és 4 kilométer között van a megtett táv, és gyerekakadályok vannak, hogy érzékeltessük, mondjuk egy felnőtt kötélmászás fölmegy 5 méterre, a gyerek kötélmászás fölmegy 2,5 méterre. Ugye a felnőtt majomlétre az magasan van, tehát ilyen 2,5-3 méter magasan indul, és körülbelül 10 méter hosszú, a gyerek majomlétre az olyan 2 méter magasságból indul, és 4-5 méter hosszú. Most a Dóri szerencsére a felnőtt edzésünkön nagyon jó kapcsolatba került a csapattagokkal, megkapta a bíztatást, és élt vele. Tehát ő elkezdett egyre bátrabban mászni a felnőtt akadályokon. A súlycipelésből nyilván kivettük, tehát 14 évesnek még véletlenül sem szabad úgy súlyt emelnie, ugye, mint egy életerős felnőttnek, de a mászós akadályokon egyre jobban teljesített, átvettük vele a dárdadobást is, mosolygott, sikerélményei voltak, és kint a világbajnokságon, amikor küldték haza a képeket, döbbenten néztük, hogy Hát bizony Kínában egy felnőtt pályát kellett teljesíteniük. Majdnem 6 kilométer hosszú volt a pálya, volt benne 500 méter szint, azért az sok. Tehát egy gyerekversenyen nem, hogy 500 méter, hát 50 méter, vagy maximum 100. Tehát egy nagyon komoly fizikai terhelést kaptak, illetve az akadályaik egyértelműen felnőtt akadályok voltak, és ráadásul több mint 30, tehát egy ilyen sprintversenyen megvan kötve az akadályok száma is, tehát ilyen 20-22 szokott lenni, na itt ezen a 6 kilométeren volt 30 akadály, és amin aztán főleg ledöbbentünk, hogy a dárda dobás, ami mindig egy nagyon komoly kihívás, 50-50, tehát arra nem tudsz úgy készülni, hogy mindig bemegy, mert az, hogy épp milyen állapotban élsz oda, mennyire hajtasz, mennyire vagy elfáradva, ezt alapvetően befolyásolja. Na most ebből a dárdadobásból a Dóriéknak 2 volt. Tehát azzal, hogy ő a legjobb 30-ba be tudott kerülni úgy a korosztályába, hogy tényleg 100 számra versenyeztek ott gyerekek, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan komoly elismerés, de ezt majd ő elmeséli pontosan a verseny élményeit, de ez egy annyira komoly eredmény, hogy mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. És itt edzésen is mondta, hogy ő a VB-re készül, egy 14 éves gyerektől, mert hát ő ugye gyerek, ilyen céltudatosságot, ilyen kitartást én nagyon-nagyon ritkán látok, nagyon ritkán találkozok ilyennel, úgyhogy nagyon komoly megtiszteltetés volt a Dórinak edzést tartani, és amikor küldte az édesanyja a csoportba a híreket, meg a képeket, hogy beért, nagyon büszkék voltunk rá. Innen Baranyából valaki el tud menni Kínába, és ott képviseli a közösséget, meg az országot, tehát piros-fehér-zöld volt ugye az arcára festve mindkét oldalt. Ez úgy gondolom, hogy ez egy olyan komoly teljesítmény, ami mindenképp megkívánja a médiában is a megjelenést, és nagyon szépen köszönöm, hogy fölvetted velünk a kapcsolatot, mert Dóri teljesítménye az egyértelműen lenyűgöző, szerintem minden felnőtt sportolót tud inspirálni.
0: Köszönjük a részleteket. Marosi Gergelyt hallottuk, a Spartan Training Group Pécs vezetőjét és edzőjét, de szerencsére Dóri is elmeséli a saját tapasztalatait. Első körben kezdjük azzal, hogy hogyan indult mindez nálad?
2: Volt Miskolcon egy verseny, ahol jól futottam, és akkor ott értem el egy második helyezést, és akkor ezáltal kalifikáltam magam a világbajnokságra, Kínába, vagy gyerek VB-re. És a Gergőjék meg a csapattársaim is nagyon sokat segítettek a felkészülésben.
0: De jó. Hogy lehet erre felkészülni, pláne ilyen fiatalon? Mi motivált téged?
2: Hát a csapat, meg a családom is nagyon motiváló volt a felkészülés alatt.
0: De gondoltál erre, hogy világbajnokságra fogsz kijutni?
2: Hát amúgy kicsit számítottam rá, de gondoltam, hogy ki is tudunk menni meg. Egyáltalán ehhez képest ilyen jó eredményt érkem.
0: Mesélj akkor a kínai élményekről, milyen volt kint, milyen volt ott a rendezvény.
2: Nagyon jó volt, és nekem tökre tetszett az egész versenyben, hogy ennyire kiemelték, hogy Magyarországról jöttünk, és hogy ennyire nagy versenynek tartottak, mert volt 100 ló felvonulás, és nyittak, meg volt névre szóló pólóm, meg magyarországos pólóm, szóval nagyon tetszett.
0: Hát sokan támogattak, de ott a pályán viszont egyedül voltál. Mennyire volt nehéz a feladat? Mennyire volt ijesztő, rémisztő, ha egyáltalán az volt neked?
2: Amúgy nem volt annyira ijesztő, csak amikor így rajthoz kellett állni, akkor egy kicsit megijedtem. De nem volt ijesztő annyira, mert végig a csapat meg a cél járt az eszembe, és nehezek voltak a feladatok, de nagyon tetszettek.
0: Hát fotókon látjuk, hogy nagyjából mit csináltál, az is elképesztő, de hogy írnád le te? Mi volt a feladat?
2: Hát ugye kellett 6 kilométert futni, és eközben voltak akadályok, amik olyanok, mint a felnőtt pályán, csak ilyen lekicsinyített változatba, és ezeket kellett teljesíteni, mert voltak kombinált akadályok, amik abból állnak, hogy mondjuk több kisebb lógaszkodós akadályt összeraktak egy nagyjá, és erre nem annyira voltam felkészülve, mivel ez se a felnőttben, se a gyerekben nincs ilyen, és kicsit meglepődtem, amikor az első ilyen szembe jött velem, de örültem, mivel mindegyik akadály nagyjából sikerült, szóval örültem, hogy meg tudtam csinálni ezeket is.
0: Nem akármilyen teljesítmény. Mit szóltál a 22. helyhez?
2: Hát amúgy valahol számítottam rá, tudtam, hogy ki van előttem és ki van mögöttem, és hogy be tudtam lenni, hogy körülbelül középtáj lehetek. Így is nagyon meglepődtem, és így is nagyon örültem neki. De hát szerintem ez nagyon csodálatos, hogy amúgy ilyen jó helyezést el tudtam érni, meg amúgy nagyon örültem neki, hogy kijuthattam meg, hogy mit szerepelhettem.
0: Mi lehet a cél ezek után?
2: Hát majd, amikor a 14. életévemet betöltem, akkor majd indulhatok a felnőtt kategóriába, és ott is ki szeretnék jutni egy világbajnokságra, vagy akár többre is.
0: Helyes, helyes, sok sikert. Hát így a tesi óra már nagyon laza neked, nem? A suliban.
2: Igen.
0: Dóri, nagyon köszönöm, hogy meséltél mindenről, további sok sikert neked, figyelemmel követjük majd az eredményeidet. Siklósról egészen Kínáig Mecseki Dóri a Spartan Kids világbajnokságon képviselte hazánkat. Erről beszélgettünk itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Villányi és környékéről érdemes lesz majd Királyegyháza felé venni az irányt szeptember 26-án, hiszen a helyieket is várja a Királyegyházi cementgyár. Baranyából bárki mehet, ráadásul idén különleges alkalomról van szó, ugyanis a gyár fennállásának 15 éves jubileumát ünneplik. Hogy miért is olyan fontos ez a nap, nyílt napot tartanak szakemberek vezetésével. Ilyenkor bepillantást nyerhet az érdeklődő a cementgyártás kulisszái mögé. Megismerhetjük a modern technológiát, a környezettudatos működést, találkozhatunk Walterrel, az automatizált mintavételező robottal, és még egy különleges alkatrész kiállítás is várja az érdeklődőket. A családokat interaktív programok, a biztonságos közlekedés fontosságára pedig játékos feladatok várják. És ha valaki igazán különleges élményre vágyik, akkor este 6-tól exkluzív esti gyárlátogatásra is lehet jelentkezni, igaz, erre csak 80 főt tudnak fogadni. Sokan, akik ezt a pályát választják, itt rengeteg érdekességet tanulhatnak, hogy pontosan mire is számíthat a látogató, hogyan lehet jelentkezni, arról a Holcim Királyegyházi cementgyárának gyárigazgatóját kérdezem, Garai Gergely a vendégem.
1: Holcim Királyegyházi cementgyár a szeptember 26-án ismét kinyitja a kapuit az érdeklődők előtt. Az esemény idén annyiban különleges jelentőséggel bír, hogy a vállalatunk a fennállásának 15 éves jubileumi programsorozatát ünnepli, és ez a rendezvény az ehhez fog kapcsolódni. Lesznek hagyományos programjaink, amik minden évben szerepelnek, illetve a kollégáim idén is azért készülnek egy-egy újdonsággal. Úgyhogy a hozzánk látogatók 9 és 12 óra között fél óránként indulnak csoportonként, és a Holcim Magyarország szakembereinek vezetésével járhatják be a gyárt kijelölt területeit. Mindeközben megismerhetik a cementgyártás folyamatát, illetve a technológiánkat, és bemutatjuk a biztonságos működés gyakorlati megvalósítását a mindennapokban. A programnak egyik különlegessége idén is Walter lesz, az a gyár automatizált mintavételező robotja, illetve minden évben a kisebbek számára nagy élményt szokott jelenteni a hatalmas rakodógépeink testközelből történő megtekintése, úgyhogy ez idén is a program része lesz. Újdonságként is készülünk például a vállalatunk egy speciális alkatrész kiállítással készül. Ezzel kapcsolatban talán a látogatók számára könnyebben megismerhető lesz, hogy milyen műszaki megoldásokkal és milyen eszközökkel dolgoznak a kollégáim azon, hogy a cementgyártás folyamatosan, biztonságosan és megbízhatóan működjön. Nyilván azt is szeretnénk bemutatni, hogy a fenntarthatóság az nálunk a mindennapi működés része, úgyhogy a bejárás során a résztvevők a Királyegyházi cementgyár környezettudatos megoldásaival is megismerkedhetnek. A munkatársaim be fogják mutatni az alternatív tüzanyagok hasznosítását, az alternatív nyersanyagoknak a hasznosítását a mindennapokban, illetve arról is fognak mesélni, hogy a gyár mellett működő 28 megawattos kapacitású napelempark milyen szerepet tölt be nálunk a zöld átállásban. Elmondható, hogy készülünk még egy különlegességgel is. A jubileumi év alkalmából a Holcim Magyarország a megszokott délelőtti látogatások mellett egy különleges esti programot is meghirdetünk. Úgyhogy 18 órától egy exkluzív esti gyárlátogatást fogunk a cementgyárban tartani. Itt korlátozott számban lesznek meghirdetve helyek a résztvevők részére, viszont egy esti körülmények között egy elég hangulatos környezetben próbáljuk bemutatni a cementgyárat, illetve ehhez kapcsolódóan egy egyedi díszkivilágítással is készülünk.
0: Kiknek szól, és nem csak a környékbelieknek, ugye?
1: Abszolút nem csak a környékbelieknek szól. Ha életkor szempontjából nézzük, akkor tényleg a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki számára szoktunk érdekes programokat mutatni, illetve az elmúlt évek visszajelzései is arról szóltak, hogy minden korosztály megtalálja a magának érdekes részt ez alatt a nyílt nap alatt. A Holcim Magyarország Kft. Számára kiemelten fontos a saját munkavállalói munkavédelme, de ez mellett nyilván a hozzánk látogatókra is kiemelt figyelmet fordítunk, úgyhogy arra szeretnék mindenkit kérni, hogy aki a gyárlátogatással érkezik, az hosszú ruházatban érkezzen hozzánk egy zárt cipőben, és a programhoz szükséges többi egyéni védőeszköz pedig a Holcim fogja biztosítani a látogatók számára.
0: Rengeteg érdekességgel készülnek, ami pláne azoknak lesz hasznos, akik ezt a pályát választják. Szeptember 26-án, tehát nyílt nap lesz a Királyegyházi Cementgyárban. Várják az érdeklődőket villany felől is, számos programmal készülnek. Garai Gergelyt hallottuk, a Holcim gyárigazgatóját itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1. Villányi mozaik.
1: 20 éves a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. Ilyenkor Baranya megyéből rengetegen mennek csak azért a megyeszékhelyre, hogy lássák a legjobbakat. Szeptember 10 és 14 között ismét a hazai táncművészeti élet legkiemelkedőbb alkotói és társulatai találkoznak a Pécsi Nemzeti Színházban. Villányból is több csoport indul csak emiatt. A jubileumi fesztivál 5 napon át kínál sokszínű válogatást a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb előadásaiból. A közönség a nagyszínpadi produkciók mellett intimebb kamaraszínházi előadásokat is láthat, a programban pedig olyan alkotók és együttesek szerepelnek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a magyar táncművészetben. A 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó programjáról maga a szervező mesél nekünk, illetve a Pécsi Balett vezetője Vince Balázs a vonalban.
2: Hát 20. alkalommal lesz Pécset a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. Egy kicsit leültem és visszagondoltam arra, amikor 2007-ben fiatalon, 20 évvel fiatalabb voltam, és elkezdtem őrülten lobbizni a városnál, és mindenhol, ahol csak lehetett, hogy egyszerűen jöjjön létre Pécset is egy táncfesztivál, és hála Istennek sikerült, azóta is vagyunk és élünk, és nagyon boldogok vagyunk. Megint itt vagyunk ebben az időpontban, én azt gondolom, hogy ez most már tényleg lehet azt mondani, hogy beépült a város kulturális életébe. 20. alkalommal minden szeptember elején izgatottak vagyunk. Ugye a Pécsi Nemzeti Színház nagy színpadán lesznek az előadás, és a Pécsi Nemzeti Színház kamara színpadán. Igazából, ha pontosítok, akkor egyetlen egy előadás van, az Állami Népi Együttesnek az előadása, ahol gyakorlatilag csak őket lehet látni, de minden más estén, minden más nap két együttest lehet látni egy este.
1: Szeptember 10 és 14 között, akkor részletezzük, kérlek, kezdjük szeptember 10-ével, kiket láthat a közönség?
2: Hát talán a részletezéstről annyi ugye, hogy a Pécsi Nemzeti Színház honlapján mindent a közönség megtalálhat, de azért így van, kezdjük 10-ével. Hát ami nagyon izgalmas, hogy a művészeti ágak milyen formában kapcsolódnak ugye ehhez a tánctalálkozóhoz. Két ikont neveznék meg, egy színművész, Kulka Jánost, és egy zenekart, zenészeket, a Queen Beat, hiszen ugye 10-én a Cseresznyéskert lesz látható, ahol Kulka János gyakorlatilag újból a Pécsi Nemzeti Színház színpadán lesz látható egy tánc előadásban, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, és Kulcsár Noémi Tellabor együttese pedig egy olyan darabot hozott, ahol a Quimby-nek a zenéjére fognak táncolni a táncművészek. Szóval, hogy az egész azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz. És hát ugye itt van nekünk a Pécsi Balettnak egy ikonja, Urik Teodóra, aki 1960 óta táncművészként, pedagógusként, együttesvezetőként dolgozik a Pécsi Balettban. Ugye egy Áttáncolt Élet címet visel a darab, amelyet én rendeztem, és ő a főszereplője, gyakorlatilag az életéről szól a darab, rettentően izgalmas, és nekem mondjuk nagyon komoly személyes kötődésem van, mert alapvetően nem egy munka volt, hanem egy nagyon komoly anya és fia közötti viszony, küzdelem, és végig dolgozni, azt hitelesen megmutatni azt egyébként, amivel hát egy idős ember is már küszködik mondjuk azzal, hogy mikor jön el a halál, és a maga a halál az milyen. Szóval nagyon-nagyon kemény volt ez a munka folyamat, de nagyon-nagyon ajánlom a közönségnek, és főleg akik szeretik Urik Teodórát és ismerik, mert és megismerhetik egyébként ezzel a darabbal a családját is, hiszen ugye Kamarás Iván a fia lesz hallható majd benne, Dóra és ugye Lovas Pali, aki már 1000 éve a férje, ugye az ő közös lányuknak festményei láthatóak. Szóval, hogy benne van Lovas Pali is, a férje, szóval egy nagyon izgalmas előadás lesz.
1: hát nem akármilyen a felhozatal valóban, hogyha itt nézzük a vendég előadókat.
2: Bozsi Kivet, Győri Balett, szóval tényleg a Győri Balett azt a minőséget fogja hozni, amit ő képvisel, amit a közönség most már hosszú-hosszú évtizedek óta szeret és elvár tőle. Minden művészeti ágból, minden tánctechnikai formából itt lesznek előadók. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas előadás lesz, sőt, ki kell, hogy egészítsem magam, mert azt mondtam, hogy nagy színpad, kamaraszínpad, de az Enszabó Sándor teremben is lesz előadás. Kiemelném azt, hogy nagyon-nagyon örök,

0: lesz a bemutatónk. A Dracula darabot vagy művet fogjuk feldolgozni. Pont tegnap volt a jelmezterve a fogadás, és Fekete Kata a jelmeztervező, hát fantasztikus jelmezterveket csinált, szóval nagyon látványos lesz. Zahár Lóránt ugye barátommal együtt fogjuk elkészíteni a művet, ugye aki a Rotterdam Dance World szólistája volt, egy fantasztikus művész. Szóval izgalmas lesz az előadás, de még egy pluszt hagyd mondjak el a közönségnek, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a Művészetek Palotája rezidens balett együttese vagyunk ebben az évadban. És általában ugye szeptember-októberben szokott lenni a Pécsi Balettnek a bemutatója a Pécsi Nemzeti Színházban, de most ezért csúszunk novemberre, mert októberben budapesti bemutatónk lesz, és egy nemzetközi gárdával fogunk francia zeneszerzővel, görög koreográfussal, amerikai asszisztenssel, szóval egy nagyon-nagyon nemzetközi, hogy mondjam, művész közösség az, aki eljön Pécsre, és csinál nekünk egy fantasztikus darabot, amit októberben a Művészetek Palotájában bemutatunk, és egész évadban ott fogjuk játszani. És reményeink szerint majd a 21. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón pedig majd láthatja a pécsi közönség ezt a darabot.
1: Azt is emeljük ki, hogy a színházi előadások mellett idén is lesz táncszintér a színháztéren Pap Viktor vezetésével, ahol akár a közönség soraiból is előléphetnek és elsajátíthatnak egy-két alap tánc lépést. Ahogy az előző években, idén is biztos, hogy sokan táncra perdülnek majd. A 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó programja tehát egyszerre nyújt lehetőséget a legfrissebb alkotói törekvések megismerésére és a műfaj sokszínűségének ünneplésére. Kíváncsian várjuk tehát szeptember 10 és 14 között 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A részleteket Vince Balástól hallottuk, a Pécsi Balett vezetőjétől és a Tánc Találkozó szervezőjétől.
2: Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Ennyi fért a mai műsorban. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Villány térségéből Siklósról egészen Kínáig jutott Mecseki Dóri, a fiatal sportoló a 2026-os Spartan Kids világbajnokságon képviselte hazánkat. Nem akármilyen kihívás várt rá, egy 6,2 kilométeres pályát, 450 méter szintemelkedést és összesen 32 akadályt kellett teljesítenie. A 22. helyen végzett, ami a világbajnokságon egy igazán szuper eredmény. Az edzőt, illetve Dórit is hallhattuk a műsorban. Villány és környékéről érdemes lesz Királyegyháza felé venni az irányt szeptember 26-án, akkor ugyanis tárt kapukkal várják a vendégeket a Királyegyházi Cement gyárban. 15 éves jubilómot ünnepelnek, és egy nyílt napon belül bemutatják a modern technológiát, a környezettudatos működést, és találkozhatunk Walterrel is, az automatizált mintavételező robottal, de külön alkatrész kiállítás is várja az érdeklődőket, illetve várják a fiatalokat, akik a tanulmányaikat ezen az úton folytatnák. Sok-sok érdekességet fognak mesélni ezekről, sőt, este exkluzív gyárlátogatás is lesz, a gyárigazgatót hallottuk. És megtartják a hónapban a nemzetközi tánc találkozót is. Szeptember 10 és 14 között ismét a hazai táncművészeti élet legkiemelkedőbb alkotói és társulatai találkoznak majd a megyeszékhelyen. A jubilómi fesztivál 5 napon át kínál sokszínű válogatást a kortárs tánc, a táncszínház és a négy tánc legizgalmasabb előadásaiból. Sok csoport megy ezért külön majd Villányból is, érdemes csatlakozni hozzájuk. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután a szokott időben 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Most vissza az igazi mai slágerekhez. Szép napot, Molnár Kristófot hallottad.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Anya, arra gondoltam,
6: rendet raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
6: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Ismét komlói bányásznapok, szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát.
11: A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Toy Story 5, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, de látható a Kutyacsillagkép, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, a Pókember vadonatújnap, vagy éppen az Odüsszeia. Részletek info cinemacity.hu.
12: 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

Kuplalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió egy.hu-ra, lájkold a rádió egy Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a rádió egyet? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burna Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban. Szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban. Rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Estadio Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Regina kérdezte korábban SMS-ben, hogy hol lehet Attissal találkozni, hol lesznek a helyszíni játékok, a Rádió egy konténer helyszíni játékai. Hétfőn Budapest Corvin Plaza főbejárat. De egyébként minden ezzel kapcsolatos infót van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Mert hogy igen, kevesebb mint 48 óra is újra elindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. És hogy mi van benne, azt nem tudjuk még. Jön a Rádió egy konténer.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például. Loi, get lucky! És ezt kívánom minden Rádió 1-esnek, legyenek szerencsések például jövő héten, amikor indul a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal.

tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tűzön grillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
11: A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Toy Story 5, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, de látható a Kutyacsillagkép, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, a Pókember vadonatújna, vagy éppen az Odüsszeia. Részletek info cinemacity.hu. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
13: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki. És indul a Before Party Show, Summer Edition, még 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Páratlan férfi hangok ebben az órában is, itt lesz Ed Sheeran nem sokára, most pedig Ray Dalton, aki majdnem profi teniszező lett, és a Blood Running. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy-díjat, nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy-gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szeptember 5-e van, szombat, és ma van a jótékonyság világnapja. Egyébként érdekesség, ez egy magyar kezdeményezés. Az ENSZ közgyűlés szeptember 5-ét nevezte ki erre a napra. Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának az évfordulója volt az apropó. És hát nem kell ilyenkor nagyon nagy dolgokra gondolni. Egy apró figyelmesség, egy mosoly mind-mind jótékony hatással lehet a környezetünkre. Elég, hogyha segítünk mondjuk a szomszédnőnknek bevásárolni, vagy hogyha a szabad időn kenkedi, akkor szuper, ha önkéntes munkában is részt tudunk venni. Ezen a napon felbuzdulva, na akit most hozok, Shawn Mendes, nem áll távol tőle a jótékonykodás. 2019-ben a saját jótékonysági szervezetét létrehozta, a The Shawn Mendes Foundation-t, ami elsősorban a fiatal aktivisták, alkotók támogatására fókuszál. Hát ilyen gyermekegészségügy, mentális egészség, fenntarthatóság, oktatás, emberi jogok, elég széles körű. Azt nézem, nagyon rendes ember a Shawn Mendes, és tehetséges, és jóképű, szeretjük, ő énekel most.

0: A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Megérkezett a hideg front. Rádió 1-esek, hogyha fejfájósak, arra érzékenyek vagyunk, akkor ez ezért lehet. A Budapesten volt egy ilyen kis utcaporát elcsapó valami eső? Rég használtam ezt a szót. Igen, azt hiszem az esett nem olyan rég, de jövő kedden szerdán akár 33 fokos csúcshőmérsékletek is lehetnek már megint. Ami pedig jön a folytatásban, az ez az igazi mai sláger. Hétfőn pedig indul a Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mi?

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós Sáron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy, hát számomra legalábbis sokkoló tény, Rádió 1-esek augusztus 31-ével ezzel a dátummal hivatalosan is beléptünk a késő 2020-as évekbe. Most van az az időszak, amire majd úgy hivatkozunk a jövőben, hogy anno, a 2020-as évek végén. 2020 lassan 7 évvel ezelőtt történt, akkor volt a Covid. Nagyon durva. Hát ez már a finálé. Kész, el kell fogadni. Igazi mai slágerek a folytatásban is. Most a Wide Ride.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mint például Purple Disco Machine, és hozzá egy üzenet egy Rádió 1-estől.
1: Anyukámnak, meg apukámnak, hogy nagyon szeretem őket, és kívánok jó utat nekik vidékre.
0: Na, merre utaznak anya és apa?
1: Tiszatarrason lesznek, és most várjuk haza őket.
0: Hát jó, neked elkezdődött a tanév akkor, ugye, múlt héten?
1: Igen.
0: Könnyű volt visszarázódni?
1: Ja, könnyű volt eléggé.
0: Azért jó volt már látni egy kicsit a többieket is, nem?
1: Ja.
0: Na hát köszönjük, hogy itt vagy velünk, és hogy hívnak téged, Ifjú Rádió 1-es?
1: István Krisztián Milán.
0: Ó, milyen jó neved van. Hát kedves István Krisztián Milán, ez az igazi mai sláger, most neked is szól. Szia!
1: Szia!

0: Rádió Edge csak igazi mai sláger megy, és ilyen fantasztikus EDM klasszikusok, a country és az EDM nagy találkozása. Avicii összeházasította azt, annak idején ezt a két műfajt. És itt van Kuki is a stúdióban.
1: Szia, Barti! Sziasztok mindenkinek!
0: Hé, hey, Kuki! Majd a Hey Brother jön, ezt át lehetne írni.
1: Így. Hey, sisters!
0: Hey. És indul a Before Party Show, még mindig Summer Edition,
1: yes.
0: Csillagászati nyár van, úgyhogy abszolút aktuális. Két óránál szólnak az igazi mai slágerek.
1: Mixelve?
0: Hát na, nem is akárhogy, sebészi pontossággal.
1: Na, ugye, mi a programod most neked?
0: Hallgatni foglak. És trigulázom, hogy hányszor hangzik el, hogy Ali Hop.
1: Sokszor fog szerintem.
0: Jó.
1: Imádom ez. Ali Hop, kukikám, mixeljél, Ali Hop. Marti, menjél haza, pihenjél, Ali Hop.
0: Ali Hop.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zanftun Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
9: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
10: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
11: Svájci precizitás minden egyes csészében.
12: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
12: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
14: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
15: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pecs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
16: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: Bullshit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Kinek ennek, fiúk? Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában, igen, azaz 19 óraig, mixelek nektek az igazi mai slágereket, Before Party Show Summer Edition, szeptemberben is. Na, még szép, mindig nyár van. Iskola még volt? Az egy jó dolog iskolába járni, jó? Oké, szóval nem fogunk beszélni erről, csak pozitívan, jó? Na, allez! Ahogy mondtam, mixerek nektek, érkezik az egyik kedvencünk, imádunk Alex Kenji és Bambolé. Én Kuki vagyok, és ki vagyok mindenkinek. Egy jó szórakozást, titára vegyen, ahol csak igazi ma is legyen, megy hangere maximálisan. Kezdődik a buli, itt a Rádió Egyen.

zene, tényleg ezt imádom. Tuhó! Van egy jó hírem, lennak fiúk? 19 óraig mixerek nektek az igazi másla gyereket? Mi kell még? Tudom! Kevés a duma, sok a zene. Érkezik egy Vidák Sztár hőnémisorim, Lady Gaga. Hát mióta ott van a topon, nem? A zene nem semmi. És hát a zene ilyen sokan bantották őt, hogy nem tud énekelni, de hogy nem. Na, Rio de Janeiro, mint 1 millió ember előtt énekelt, és olyan hangja van a csajszín, mint az enyém.

van Undul. Ah, van egy ilyen, tényleg. Érkezik egy francia DJ. Hát, hol mondjam? Tudjátok, hogy imádom David Guetta, de azért Ugel, ez nem semmi, ha? Esküszöm. Ő az új David Guetta. Komolyan mondom, érkezik egy kis nyári hangulat, úgyis Before Party Show Summer Edition. Jönnek a Jamaican. Hadjap! Úgy, de jó az a ritmus. Imádom, kiráz a hideg. Allez, hop, kukikám, ne dumáljál, mixeljél.

Disco, kb. Itt szól, tényleg, hallod ezt? Na ezt nevezünk ritmus. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, jó tessék vezetni nagyon óvatosan. Allez, kukikám, jön a My Life is a Disco. Aj, de szeretem!

0: ez itt a Rádió 1, sok igazi ma is legyen. Egy jó hírem van, 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi ma is legereket, csak nektek. És érkezik Cyril, Stumbling In! Egy pár másodperc múlva iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
8: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi Cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi Cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
9: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
11: az
10: nem jár a moziba.
11: Mizofónia?
10: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
12: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
10: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
11: Lesz.
10: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
12: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
10: Nem eszünk együtt.
12: Ő mindig egyedül eszik?
10: Hát félrevonul.
12: Egy fülessel a fülön.
10: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
12: De durva, ezt mesélted.
10: Teljesen ideges lesz tőle, amitől engem engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
12: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
10: Megbírok tőle örülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
12: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocel, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
10: Csikorgó hangja.
12: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy kér, légy színe, csinál, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként tök meg se hallod. Te se bírod?
11: Nem, meg a táblát sem, amikor régen jó, a
10: táblát.
12: Én nekem az a semmi, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, és sikítoztak a lányok.
11: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
12: Igen, igen, igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak.
13: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
10: Nem.
12: Tényleg?
11: Nem bírok. Teljesen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Én még szeretnétek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, és ahogy mondtam egy pár perc ezelőtt, érkezik Cyril Stamblin, találkoztunk egyszer is a Budapest Parkban a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, ugye milyen jó buli volt? Ajaj! Alig várom a következőt, tényleg. Allez, kívánok még egyszer mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, Before Party Show, Summer Edition folytatódik itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

sok igazi ma is legermegy. Micsoda világ sztár DJ zenélékünk itt, nem? Martin Garrix, Butterflies, a legújabb döltöre. Nem rossz, ami most következik, ajaj, sőt, kitűnő. Nagyon sokan szeretik ezt a dalt, nem csodálom, tényleg jó. Accent és a szem címe Don't Leave. Még egyszer hangsúlyozom annak, fiúk. Before Party Show Summer Edition. Mixerek nektek az igazi ma is legereket 19 óraig, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 19 óratől 20 óraig élő kívánság műsor. Jó, de úgy mondtam, jöjjön Accent. Pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, Don't Leave.

0: Ez itt a Rádió 88, igazi ma is legjár, mert nem sokára újra zene, sőt, újra mixelést. Na, még szép 19 óraig, ne beszél közben, egy szíves James Hype, jó? 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legjereket, és hamarosan találkozunk Kashmir Isle, és eszem címe Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.

0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szünk imádunk, Kashmir, Wild Ride, tényleg szoktam ilyen mondani, de ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, jó? 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis bifa party show szömörédésen itt a Rádió 1-en, oké? Okay? Oké! Okay.

Milyen jól szólt az a zene, nem? 2026-ban. Elérkezik egy úriember, aki velünk volt a Budapest Parkban. Ünnepeli a Rádió 1 szülinapi. Igen, szülinapja. Inkább jobban mondva, kukikám. Jó lenne egyszer kicsit végre megtanulna magyarul. Jönnek a Gabri Ponte és otthon menetes Jean-Paul a Born to Love Ya. Ah, ez egy szép szám címe, nem? Born to Love Ya. Megszületni, ott szeretni téged. Körülbelül itt kell fordítani. Szerintem tök jó, tényleg. A zene is kitűnő, jó vidámság lennok, fiúk. Akkor 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Az jó? És 19 óratől 20 óraig élő kívánság műsor, jó? Nem szabad elfelejteni, hogy ti lesztek a zene szerkesztők. Most nem beszélek, csak zene. Hájjább, kukikám!

0: Egy a 111-re is érkezik hamarosan az isteni laj, Get Lucky!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
10: az
9: nem jár a moziba.
10: Mizofónia?
9: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
11: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
9: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
10: Lesz.
9: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
11: Műtünk. És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
9: Nem eszünk együtt.
11: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
9: Hát félrevonul.
11: Egy fülessel a fülem.
9: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
11: De durva, igen, ezt mesélted.
9: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
11: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
9: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, ha piszkos lesz a kezem.
11: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsöl, és van ennek ez a nyikorgó,
9: csikorgó hangja.
11: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy létszik, ne csinálj, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másokként meg se hallod. Te se bírod?
12: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
11: Én nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, és sikítoztak a lányok.
12: A kéz, az ujjak ropogtatása, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
11: Igen, igen, igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
10: Csak ennyit csinálok neked.
11: Tényleg? Nem megkattansz?
12: Teljesen.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
1: Rádió 1.
8: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte le, mert legújabb Metzger Viktória, de ki az, aki? Hát ez mindjárt kiderül. Halló, szia!
2: Szia, szia Kuki!
1: Szabad tudni, hogy hívnak téged?
2: Zsolti.
1: Zsolti. Hogy vagy, Zsolti? Mesélj egy picike.
2: Köszönöm, meg vagyok.
1: Meg vagy, jó.
2: Meg vagyok.
1: Újra kellett kezdeni dolgozni, gondolom a héten, kicsit fáradt vagy, pihízni szeretnéd, ugye?
2: Igen.
1: Na, akkor kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Metzger Viktória?
2: Hát a barátaimnak, majd aki szereti.
1: Oké. Rendben, uram. Hétvégi program, csak pihi, ugye? No stressz, nincs munka.
2: Jó. Pihenés.
1: Jó. Azért köszönöm szépen, a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó pihit, jó?
2: Köszönöm, viszont neked is
1: köszönöm,
2: majd munka után.
1: Hát majd munka után, igen. Uhoz még arrébb, mert este megyek Pécs után, szóval már mert nincs vége a mai napon. Jó, köszönöm, hogy hívtál, jó legyél.
2: Köszönöm én is, kitartás.
1: Köszönöm, szia-szia. Metzger Viktória érkezik nálunk, nagy bogival együtt, és ott van Miss Mood is, a szem címe Eden, itt a Rádió Egyen, és még egyszer mondom, ez a legújabb.
0: 0623 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss cookie, and I liked it on Radio 1.

0: Robinciu a Rádió Egyen.
1: Robinciulsz és Better Times, ez a legújabb. Valaki nagyon tudja, melyik a jó újdonság itt a Rádió Egyen, de ki az, aki? Hölgyeim és uraim, mindjárt kiderül. Halló?
2: Szia, Kuki, Panna vagyok.
1: Na, jól tudod, te mi a jó zene? DJ vagy?
2: Nem, de lehet, hogy akkor ez leszek most már, hogyha azt mondod, jó a zene ízlés.
1: Induljál. Azonnal akkor... induljál, mert én lassan megyek nyugdíjába én, szóval kell az utánpótlás.
2: Na, hát akkor lehet, hogy elkezdtem.
1: Na, nagyon jó, van egy jó tanár, aki tud benne segíteni, jó?
2: Jó, köszi.
1: Úgy hívják,
2: gondolom,
1: hogy...
2: te vagy.
1: Nem, Üzsel.
2: Ja. Hát, ha tudod a kontaktját, akkor...
1: Igen, tudom, de nem adom meg. Na.
2: Hát az baj.
1: Na, hát jó van, oké. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most lesz DJ, mint én.
1: Egyre több emberek.
2: Lesz konkurencia.
1: Igen. De nem könnyű DJ-nek lenni, higgyetek nekem, nem a buli, ami tök pozitíva, nem az utazás, éjszakázás, mikor köd van, esik az eső, akkor is kell menni.
2: Szóval hát nem akkor a... neked kell egy olyan ház, ahová hozzád jönnek, és akkor még utazni se kell, na?
1: De ráadásul kreatív is vagy.
2: Hát ennyi.
1: Szóval kell, inkább jobb, mondtad volna, hogy nyissam egy klubot.
2: Ha nem,
1: jó,
2: végül
1: okay.
2: is.
1: Ha hát pénz, akkor én benne vagyok. Jó van, köszönöm szépen a telefonát, el is kitartás neked, és még egyszer mondom, jó az ízlésed.
2: Köszi,
1: ciao,
2: szia.
1: Ciao, szia. Robin Schulz érkezik nálunk. Better Times az a legújabb, és idétek nekem, óriási slágja lesz itt nálunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció, szia, hogy hívnak téged, keresztnevedet légy szíves?
2: Magyar Dominik.
1: Dominik, kettel teremtidő Swims Dodo, nagyon jó zene. Kinek szeretnéd különni, Dominik, mi lenne az üzenet?
2: A családomnak.
1: Mit jelent apukád, anyukád, a testvéred, van testvéred legalább?
2: Nincs, de unokatestvérem van.
1: Ja, unokatestvér van, akkor az egész családon szóljon a stádál, tudje?
2: Igen.
1: Jó van, Dominik, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, jó legyél, oké?
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, szia-szia. Na, az új generáció, lennök fiúk, bizony-bizony. Na, még egyszer hangsúlyozom, 20 óra ége élő kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engemet a 0620 311-es 111-re. Most zenélünk egy ott érkezik az isteni Teddy Sims és The Door, ez a szem címe, az ajtó. Ali hop, kukikám, csuk be!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló, de hát, de ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Diana vagyok.
1: Na, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden frankó.
1: Na, az jó, minden frankó, ez jó ezt hallani. Bár mondjuk az időjárás nem volt a legjobb, mert kicsit esett az eső, kicsit borongos volt az ég. Hol a nyár? Hol van a nyár? Mondd meg nekem!
2: Hát eltelt a nyár sajnos, én is örülök neki, de hát ez van, eljött a szeptember, most ez az idő jön.
1: De várjál, nézem az időjárás neked gyorsan, az a jövő héten, azaz már holnap vasárnap is napsütés mondanak, jó az, jó lesz ez. Utána,
2: hát
1: viszont szerdától eső, na mindegy. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lói legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak szeretném küldeni, mert a jövő héten utazom hozzájuk, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Na, jó utat kívánok neked akkor, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Szia.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiú, mert igen, érkezik a diszkosi csapat. Holnap visszajövök 17 órakor, és akkor búcsúzom Loyal, és a szám címe Golden Summer. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven

0: új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Vekete kapsulni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a legjobb

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Diszkósít Rádió Show, a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
6: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és uraim, Bárány Attila vagyok. Fantasztikus, friss zenei helyekkel érkezünk hamarosan. Ki se tudom mondani, mert hát egyszerűen nem jön a számra.
5: Szevasztok, én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok. Én nem tudom, hogy mondok-e zenei híreket, mert tegnap Bamban volt, meg Szed-Szed volt, másról így hirtelen nem jut eszembe, viszont az igen, hogy én majdnem félőbe vagyok, mert ma este Zsitva Besenyőn játszom, este 9-től Szlovákiában a helyi magyaroknak.
6: Jó, hogy mondod, mert én egyébként egy fél óra múlva Dunaharasztin vagyok, úgyhogy félőben én is.
5: Amba itt van élőben. Igen, egyébként, de innen megyek a Romos kertbe, és egészen valószínű, hogy minimum 4 I'm an Angel dalt fogok ott játszani itt a rádióban, 2-t, ezek érkeznek majd, most viszont Gordó lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban DJ Junior.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Hanvai Pécsi pörgeti. Ketten félőben vagyunk, az nem azt jelenti, hogy félünk bárkitől, hanem hogy így fél lábbal itt vagyunk, és egyébként meg nem. Most pedig jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Lőrincek, Viktorok, Albertek, Alpárok és Tárkányok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hanvai Mária, Marian, Fülöp, Adrián, Teleki Fanni, Juhász Laci és Huba Patrik. Isten éltes az ünnepelteket.
1: A nővéremet mindenféleképpen értettem az elején, aztán érdekes volt ott a névpáros.
2: Igen, hogy egymás után mondta ezt a kettőt. Én nekem az jutott még eszembe, hogy sok boldogságot egyébként a nővérednek is, természetesen nagyon sokáig. Nagyon rég láttam őt. Nagyon jó van egyébként.
1: Minden a legnagyobb rendben vele, van egy gyönyörű lánya, férje, működik a család, a kapcsolat, minden, szóval tök jó. Most pedig már is menjünk tovább egy olyan előadóval, és egy olyan dallal, ami tuti fix, hogy soha nem fog buliba játszani, csak itt a rádióban, mert hogy kötelező, jön Blondie is!

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Disco Sheet Radio Show, itt vagyunk veletek, kérem szépen 20 éve, és hát idén nagyon megünnepeljük a 21. születésnapot, és mi arra is lapot hozunk. Mi lapot fogunk arra is húzni, hogy a pókerbe szokták, ott nem szokták egyébként, ma az a nyerő, nyilván 21-nél ugye megállunk, nem tudom mi az póker, vagy milyen játék.
1: 21.
0: Poker. Nem, 21. Ez a 21.
2: Blackjack. Igen, igen, hülye vagy.
0: Én nem hülye vagyok, én nem kártyázok. Köszi, hogy elmondtátok. Én vállalom, nem kártyázok egyébként. Én
2: tényleg ezt tudod, miért 21 szerint a gatyádat is.
0: Nem, egyébként, hát azért mondtam, hogy mi lapot kérünk, mert megyünk tovább 21 évesen, és megy tovább a diszkosít. Egyébként ez majd decemberben lesz, de most 12-én, szombaton, ne felejtsétek el, Szombathelyen a csapat.
2: Ne arra, hogy nem értettem, elmondanád még egyszer.
0: Szetüdép lesz.
1: Nem, ez ahogy hívják, ez a 21, hogy ráhúzunk.
2: Hogy van ez?
0: Igen, igen. De az háromszor mondtam.
1: Nem, még nem, csak
0: valaki mondja helyettem.
2: Ez egyszerűen egy hírva, csak mondom.
0: És már is megyünk tovább, jön a Switch Disco itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is sláger megy. In the bus, you know they leave me waiting. Come on, kiss my neck, come on, pull my waist in.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, DJ Junior bárjától is jó magam, Hanvai Pici. Ma este, ahogy vég az adásnak, én megyek ide a romos kertbe és tetőtől talpig fehérben. Mindenkit várok tetőtől talpig fehérben, ez nagyon-nagyon fontos, mert mindez ideig nem így volt, de most nagyon keményen betartjuk ezt.
1: Ezt azért jó, hogy kiemelted, mert én is ezt akartam mondani, tehát aki nem jön fehérbe, az nem jön be.
0: Pofon.
1: De én amikor elmentem a forgatásra, egy ilyen tört fehér szeró volt rajtam, és mutattam, hogy na ez nem jó.

0: Sandwich White Party Classic új zenékkel.
1: Ez érdekes van, hogy a klasszikon milyen zenét játszottuk. A klasszikon itt nem, tehát milyen zenék lesznek a klasszikon. Mert náluk egyébként a klasszik az új zene. Az új zene egyébként. Meg van a retro, de az egyébként nálam cover.
2: Nem az nálad.
1: Azt tanítom, tehát a retro az cover.
3: Egy biztos, egy olyan dallal megyünk tovább, amibe bevette Google David Guettát is, de még ehhez képest is az egyik legnagyobb bukás a vadonatúj lemezen. Na ez jön most itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos rádiósóban.
0: Én szeretem játszani fogom.

0: Diszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai Pécsi pörgeti, holnap azonban én leszek a soros, nem az a fajta, a másik. Szóval én kerülök sorra, és én fogom majd pörgetni az igazi mai slágereket.
1: Nagyon fura neveket mondasz ma itt. Mert hogy én tegnap mondtam, hogy van, meg szed, az oké, de hogy...
2: Visszamondjam a három fura nevet?
0: Meg fejből is.
1: Inkább nek, köszi.
0: Sándor József Benedek.
2: Igen, ez a három, és háromról nekem az jut eszembe, hogy jövő héten szombaton, ott leszünk szombathelyen, ez a szeptember első számú diszkosít aktivizációja.
1: Egyébként a Sándor József Benedek az azért nem jó, mert az se divatos, mert van után ez a szlogen, hogy zsákba hozzák a meleget. Na csak mondom, tehát hogy azért.
0: Maradjon még meleg, hát most megyek nyaralni. Most megyek nyaralni.
2: Egy biztos, hogy Dracula érkezik itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger, mert a diszkosít rádió show-ban.

0: Ez a Rádió Egyes Show-ja, a Diszkosit Radio Show, itt vagyunk veletek, és hát egyébként ebben az esztendőben még azért csinálunk egy pár Diszkosit partit, úgyhogy készüljetek. Még szerintem valamilyen céges rendezvényünk is lesz, hogyha jól emlékszem, október 1-én, hogyha nem rontott el a bárány, akkor lesz, mert én úgy tudom, hogy egyébként ez lesz, de majd mindjárt megnézi a naptárjában. És ami nagyon biztos, hogy szeptember 12-én lesz Diszkosit, a Hanvai kezd, aztán én folytatom, és utána Bárány Attila, mindez Saturday Place Szombathelyen találkozhatunk.
1: Ez nagyon durva egyébként, hogy itt vagyunk, én vagyok a legfiatalabb, idén múltam 50, és ebben az évben is ilyen 30 körül van Diszkosit aktivizáció, és hát az előző év volt a rekord évünk, amikor konkrétan 30 Diszkosit aktivizáció volt. És ami tudni fix, hogy jövő héten ki fogom érni, hogy összesen mennyi lesz ebbe az évbe, tessék majd ezt csekkolni a Diszkosit Facebookján.
2: Még egyáltalán nem lehetetlen egyébként, hogy az év végén még valahol azért össze fog gyűlni a csapat egy ilyen nagy össznépi dinomdánomra, mert ha jól emlékszem, akkor, és minden igaz, akkor lesz rádió egy szilveszter, már pedig ott igen. Szokott lenni Diszkosit.
1: Az benne van ebben, a dinomdánomról tudod, mit eszembe?
2: Igen, I'm an angel.
1: Dinomdánom.
0: Az is, meg az fontos, hogy érjél majd oda szilveszterkor, tehát hogy...
2: Igen, ezt most úgy tervezem. Csak kettőt vállalok.
1: Már is menjünk tovább, jön David Guetta, megint csak itt a rádegyen, csak igazi, ma is Sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárjától és jó magam Hanvai PG búcsúzunk, egyből ezt el is kezdeném, ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam, végig az adásnak, már is megyek a romos kertbe, tetőtől talpig Fehérben, és mindenkit várok sok-sok szeretettel, új zenékkel, tetőtől talpig Fehérben, szavaztok!
1: Bad Beach, White, Karszik, Pardon, Partin, ahol egyébként én is leszek majd, tehát ezt elárulom, és én is nagyon sok klasszikot fogok játszani új formában.
2: Jó, ez a majd zenei hírekként ezt beszéljük meg vasárnap vagy hétfőn, jó, hogy milyen klasszik, ami új, és hogy ami retro, az cover, ez fontos.
1: Fontos, mert hogy a zenei hírről mindenképpen beszélünk
2: el. Na, én is búcsúzom mindenkit, én egy pár perc múlva élőbe kezdek, Szlovákiában a Zsidó versenyön, úgyhogy most abszolút itt csak így félőbe voltam, utána meg egy nagyon kedves barátom Daninak leszek a szülinapi esküvői partiján, ott leszek, hiszen összeházasodik kedvesével, és ott fogok egy after partin kicsit zenélgetni, úgyhogy oda várok mindenkit. Minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, úgyhogy keressétek, és hát egyet ne felejtsetek el, hogy egyre több tartalom van kín, aki még nem követte, az kövesse be.
1: Fú, azt nem sose érsz a végére, csak annyit akartam még mondani, hogy hónap én vagyok a Rádió Egyen élőben.
2: De jó.
1: Ja, nem félőben, de gyertek, további jó rádiózás, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a szombat este, ezt meg tudom ígérni. 4 órányi mix, 4 DJ és nagyon sok újdonság vár rátok egészen éjjel egyig. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, jaj nyár, hová lettél, mintha tegnap lett volna. Igen, egy kicsit azért szomorú vagyok, de mindegy, az ősznek is rengeteg csodaszép szépsége van, gyönyörű színek vannak, na meg ma este csodaszép. Zenék.
1: Így van.
2: Igen, ilyen az első és High Pattern, Out My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Tartsatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió Egyes, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene a Laughing Arms a lemezjátszóknál. Hugo jön, akinek hamarosan lesz egy nappali buli a Budapesten, és Andris, neked backstage jegyed van?
1: Te honnan
0: te
1: tudod?
0: Mert ezt mondtad,
1: igen,
0: és irigyellek.
1: Igen. Figyú, Geri, úgy alakult, hogy van egy kísérőjegyem hozzá, úgyhogy nagyon szívesen odaadom neked.
0: De cuk.
1: Tényleg.
0: Az a baj, hogy nem vagyok jó csaj, mert Hugo mögött mindig ilyen brutál jó nők vannak.
2: Hát pont azért kell oda mennünk.
0: Ez mondjuk igaz.
1: Na mindegy. A nap süssön ránk. Szeptember 18-án is majd ezen a Jugebulin, bár nem akarom nagyon reklámozni, mert nem minden kaptam a jegyet, úgyhogy, de minden esetre ez a zene, ez fantasztikus lett, úgyhogy ezzel megyünk tovább, azaz Juge, következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szólisben a World is Mine Radio Show, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy fantasztikus LMFAO dal jön most, amit játszottál még a Strandfesztiválon is.
1: Hogy emlékszik?
0: Mindenre emlékszem. Azt is tudom, hogy mit ittunk utána.
1: Ó, Istenem, nagyon imádtam ezt a Strandfestet, annyira jó volt ott a színpadon hangulatot varázsolni, úgyhogy hát varázsoljunk most is hangulatot, Geri, ezzel a dallal. Elevenítsük fel a Strandfesztiválos emlékeket, jön LMFAO és a Sorry for Party Rockin' itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Laughing Arms indított, de merre mész innen tovább, Andris?
1: Én ezen a hétvégén, hál' Istennek, itt maradok Pest megyében. Tegnap Dunakeszin voltam, ma Budapesten maradok, úgyhogy hál' Istennek nem utazom túl messze.
0: Engedlek is tovább, hajrá!
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Hello, sziasztok!
0: Nálunk pedig felkészül Nyúvik és Antonio, ők is jönnek hamarosan, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Menjünk, menjünk!
2: Szóval igazi funky hangulattal indulunk most is Tame Impala, és a Dracula ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie remixében itt a Rádió 1-en.

0: Cassian és a Come to Life óriásit ment idén nyáron a fesztivál szezonban mindenhol a világon. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, New Vika a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Játszom, én tolom, sőt már hetek óta imádom. Ez pedig nem más, mint Bausa és a Magnetic itt a Rádió Egyen. Nagyon-nagyon kemény lesz, gyertek!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Nyúlvik a lemezjátszóknál 11-ig, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig Roberto Rios látjuk majd vendégül. Nyúlvik?
1: Switch Disco érkezik, kérem szépen. Sleep to Lie, gyertek velünk!

0: David Guetta készítette közösen French Montanával. Ez volt a Shine of Heard Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Merre mész innen, Nyúvik?
1: Egyenesen Egyház Karcsára rovok innen tovább a határon túlra, aztán pedig jövök vissza Dorogra, ott egy bányásznap lesz, képzeld el, úgyhogy azt fogok pörgetni. Kíváncsi vagyok, lehet, hogy viszek egy csákányt magammal.
0: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: Így van, szevasztok.
0: Ti pedig maradjatok mindenféleképpen 11-től a lemezjátszóknál. Antó

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában, megérkezett ugyanis Antonio, hello Anti.
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egyórás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió 1-en a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és bulizzunk együtt szombat este! Deep in the-

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattan Tom Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine rádiósó szombat este, mellettem Antonio elemezjátszói mögött Blond is érkezik most, akit nagyon-nagyon szeretünk, nemrég ugye személyesen járt a Rádió Egy stúdiójában, egy órát mixelt élőben, Kismárti készített vele interjút, nagyon-nagyon sok fantasztikus zenéje van, de ezt a következő szerintem még nem hallottátok.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó, egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt, hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Este természetesen Antonio mai szettjét is vissza tudjátok majd hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, aztán éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóknál Roberto Rios. Várjátok meg őt is!

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
1: World is Mine Radio Show.
0: A Rádió Egyen.
4: Hey, Mr. DJ.
0: A budapesti stúdióból élőben.
1: World is Mine.
0: Oh. Juhász Gergővel. A lemezjátszóknál.
4: Ladies and gentlemen.
1: Roberto Rios.
0: Roberto Rios.
1: World is Mine Radio Show starts now.
5: World is Mine. Mindenkinek Roberto Rios jön a következő egy órában, ő készítette a heti guest mixünket, ez itt Max Styler és a Freaky.
6: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it you knee, every time that we rock to the beat.

0: Ez Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, bulizzatok egy nagyot, jó szórakozást, jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

sőt, már indítom is az igazi mai slágerek között az egyik World is Mine DJ-t, Metzger Vickit, Gabriel Dancerrel, ez a One Kiss, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regán Lili. A nevét mondom, mit gondolunk, melyik dalt hozom? A legújabbat. Na rá, a Hiami ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, itt az ősz, egyre több újdonságot fogunk kapni, DJ-ktől, producerektől, előadóktól, énekesektől, bárkitől igazából, jöhet, ha ilyen jó lesz, mint Robin Schulz. Better Times, ezt irítom a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még erre az órára is tartogatok egy hatalmas kedvencet. Egy olyan producertől, akinek nemrég volt a lagzia. Megvan? Hát így szerintem már meg. Cyril! Nagyon cuki fotók készültek a nyár elején egyébként, nem sokkal azután, hogy felépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Most Cyril Mary Joe-val jön! Az igazi mai sláger a Still Into You a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,